0: sleep them. Ez amúgy végem.
1: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délután

Slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, megdőlt az országos napi szélrekord szombaton. 14 éremmel zárták a magyarok az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságot. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megdőlt az országos napi szélrekord június 13-án, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Azt írták, szombaton egy átvonuló intenzív zápor környezetében Győr Egyetem meteorológiai állomáson kora délután óránként 99 kilométeres széllökést mértek, amellyel megdőlt az erre a napra vonatkozó legerősebb széllökés országos rekordja. Hozzátették, a korábbi óránkénti 97,6 kilométeres rekordot Békés Csabán rögzítették még 2018. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően G.D. Wans alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy kiképviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen. Az MVM Égáz-Dégáz földgázhálózati ZRT északi gázüzem tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren karbantartási munkát végeznek. A munkálatok idején, vagyis ma 6 órától június 17-én szerda 6 óráig Komárom-Esztergom vármegye több településén is szünetel a gázellátás. És végezetül sport, a magyar versenyzők 2 aranyat és 1 ezüstöt szereztek a vasárnapi 5000 méteres döntőkben, így a küldöttség 14 éremmel, 4 arannyal, valamint 5 ezüsttel és bronzzal zárta a portugáliai Montemoro Velhoban rendezett olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságot. Az ötkarikás számokban 1-3-2 volt a dobogós mérleg.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos időre számíthatunk, a szél sok helyen megélénkül, a reggeli órákban 13, majd napközben 21-26 fokra van kilátás.

0: Rossz Morgan Best of Így és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: 12 fok van, 22 lesz, és süt a nap. Hallottad a tegnapi nap, mondjuk azt, morbid viccét? Vagy eléggé abszurd humorát? Ugye volt ez a nagyon brutálisan sok eső, amit éjjel egy ránk szakított az égen, 5-12 mm között. Egy terület volt az országban, ahol két csepp esett, de annyi sem. Tudod hol?
2: Nem.
1: A Velencei tónál. Képzeld el, 5 kilométerre oda zúgott, szakadt az ég, Velencei tó parton meg ismerősei mondták, hogy nézték a homokat, és így ennyi.
2: Gyakorlatilag sorsan akarja, hát az... hogy újra legyen Velencei tó.
1: Az az igazság, hogy szerintem ezen a ponton rontjuk el az embereknek a napját, de ezt majd gondoljuk már át, mert csak azért, mert hogyha itt most reggel elmondjuk a friss eredményt, nem az lesz egy csomóaknál, hogy fogják, felveszik a meccset és meg akarják nézni mondjuk, amiután fölébredtek természetesen, vagy ez tök normális, hogy a rádióban bemondják, ne csináljunk ilyet, hogy most halkítsd le 5 másodpercre, elmondjuk, aztán vissza, vagy ez hülyeség?
2: Lehet, hogy lesz majd ilyen súlyú meccs, de bevallom, hogy én a Dél-Korea Csehország összecsapást nem érzem ennyire jelentősnek.
1: Tehát azt mondod, hogy az emiatt elveszített hallgatók beleférnek.
2: Hát azt gondolom, hogy igen, elnézést kérünk minden vérmes Dél-Korea, illetve Csehország drukkertől, utóbbiak úgyis szomorúak, úgyhogy tőlük duplán is. A Dél-Korea drukkerek megbocsátják, mert nekik nyert a csapatuk.
1: Az a baj, hogy én tényleg úgy fogok ebben menni, hogy minden országhoz társítok valamit, ami így először eszembe jut róluk, és akkor abból a számomra kedvesebb választom. És ugye jártam már Dél-Koreában, de jobban szeretem a sört, mint az Andinak a zenéjét, tehát hogy itt az én szempontomból most ez egy vereség.
2: Ezt még meg tudom érteni. Figyelj, viszont Dél-Koreából megjöttek jó sorozatok, meg filmek.
1: Nagyon.
2: Tehát magyarán a Squid Game verte a Shrek-et, vagy most nem tudom, most hogy...
1: Nagyjából egyébként.
2: Ez történt ma hajnalban.
1: Ez történt, és mit mondtál, bocsánat, a mai csak a, azt mondod, ma egy meccs lesz. Ki a két csapat?
2: Kérlek szépen, ez is egy óriási összecsapás lesz. Tömegek várják. Kanada, Bosznia, Hercegovina.
1: Jó, Kanada, kedvesség és fánk. Bosznia-Hercegovina, hát bocsánat, de én oda háborút társítok, tehát nekem most a fáng nyer.
2: Tehát neked te azt
1: nekem
2: mondod,
1: a Kanada nyer.
2: Figyelj, én eddig Kanadából egyedül a torontói repteret tapasztaltam, meg az egész barátságos, tehát az egy pozitív élmény volt.
1: Busztus alapján, te is arra voksolsz?
2: Én is inkább azt mondanám akkor igen, hogy Kanadát, hogy Kanada házigazda ország.
1: Azt mondom, a házigazdáknak szurkolni kell, Mexikó is nyert, ugye, az is jó.
2: Hát mondjuk Mexikóban szerintem egy kicsit erősebb a foci, mint Kanadában.
1: Jó,
2: Kanadában inkább hokiznak.
1: Bocs, nem megyek el az irányba, amire szeretnél. Azt mondd el inkább, hogy a mexikóiak úgy szurkolnak? Tehát olyan mexikóiasan képzeljem el, hogy mennek a szombréróval, meg ott van náluk ez a szuper nagy gitár, meg ilyenek, úgy nyomják?
2: Hát azt nem tudod, hogy lelkesek, tehát egy picit tüzesebb nép, ugye, mint a kanadaiak. Tehát gyanítom, hogy a mexikói meccseken nagyobb lesz a hangulat, mint mondjuk Kanadának a hazai mérkőzésein.
1: És eddig úgy látszik, hogy érdekli őket a dolog? Tehát, hogy nem fitymálják le az európai focit?
2: Ne, mert érdekli, ők szeretik a focit, tehát Mexikóban a futball az kifejezett népszerű.
1: Köszönjük, Beckham.
2: Azt nem tudom, hogy a Beckham az USA-ban van, nem Mexikóban.
1: Hát oké, de ő van a legközelebb hozzájuk, nem a híresekből. Tudsz közelebbit?
2: Nem tudok, de Mexikóban azért komoly hagyománya van a futballnak, Beckham nélkül is.
1: Igen?
2: Aha.
1: Jó, hát na. Majd én kitanulom ezt.
2: Kanadai futball, hát ahhoz sok mindent nem tudok fűzni, én sem, meg szerintem mások se. Mindegy, hát lehet, hogy belenézek a Kanada-Bosznia meccsbe is. Az Egyesült Államok Paraguay meccs, ez lehet, hogy egy fokkal izgibb lesz.
1: Figyelj, az legyen neked,
2: háromkor fő nem kelek.
1: Az legyen neked nagyon gyanús, amikor megfogják kézbe a labdát, és nekim futnak a bírónak. Azért az legyen rohadtul gyanús. Jó, képzeld el, hogy a Ryanair járata eszék felett negyed órát. Hát a hivatalos jelentésben azt írták 12 perc, lehet, hogy rosszul tudtak angolul, mert a valóságban állítólag 20 volt, de hogy annyit körözött, és nem szállt le. És senki nem tudta, hogy miért nem landolnak. Sokkolóan hasonló egyébként az azt hiszem Kolozsváron Vizernél történt esethez, de ez a sztori ez most úgy néz ki, hogy egy Londonból érkező utasszállító gép nem tudott landolni, egészen egyszerűen azért, mert az utas irányító vagy légiforgalmi irányító egyszerűen nem ért be időben dolgozni.
3: Ja, igen, volt már olyan, amikor elaludtak, és akkor azért nem.
1: Igen, azt hiszem, az volt a legutóbbi.
3: Igen, igen.
1: De ez milyen sztori, nem?
3: Nem ért be.
1: Hát
3: elaludt, vagy valami akadályozta.
1: Fisi-fosi indulás előtt lekéste a buszt, nem tudom.
3: De ez milyen gáz, nem? Amúgy, hogy ha nem ér be, akkor végül is neked ott az égbe, ott annyi. Tehát, hogy akkor, amennyit késik ő, annyit késre te is.
1: Tehát ez ilyen élethalál harcot, eszegeted a kis gagyi szendvicset, amit vettél, esetleg kaparod a kis kaparósodat, amivel, mint megfejtettük, úgyse nyerhetsz, legutóbb így néztük az arányokat, meg az esélyeket. Igen. És nem érted, hogy miért nem landoltok? Hát az ott alattunk nem eszik, de hát látom ott a iskolaépületet, az. Miért nem szállunk le? Hát még egy kör. 20 perc azért a levegőben annyi idő alatt kérsz Magyarország légteréből.
3: Hát ki? Egyébként igen.
1: És ugye, hát mint tudjuk, ezeknél a repülőgépeknél, Ryanair Wizzairnél biztosan elmondható, hogy többnyire annyit tankolnak bele, amennyire szükség van, azért nyilván van egy kis tartalék, tehát nyilván nem kockáztatják meg az életveszélyt.
3: Nyilván.
1: De azért mégis életveszély az, hogyha ott lebegsz, és nem tudod, hogy miért nem szállasz le. Képzeld el, az is benne volt a pakliban, hogy fogják magukat, hátra arc, és Magyarországon fognak landolni.
3: Igen?
1: Aha. Na akkor már ugye az van, hogy akkor ott az utasoknak elment egy napjuk. Leszállsz, hát kicsekkolsz, nem indul rögtön, újjárad, becsekkolsz, megkésett valaki.
3: De mennyien szíthatták, nem?
1: Nagyon durva.
3: Ilyen vörös lehetett a füle csórinak.
1: És ugyanakkor viszont nézzük az emberi oldalát a dolognak, kivel ne fordult volna már elő, jó Kittivel,
3: persze,
1: nem? Hogy a munkahelyedről elkésel.
3: Egyszer talán a Kittivel is előfordult, hogy elaludt. Hát, hogy elaludt.
1: Nem
3: és
1: lehet.
3: Akkor, de akkor reggelre jött szerintem. És akkor volt, talán neki egyszer volt ilyen életében talán.
1: Ezt tuti letagadja.
3: Amire emlékszem. Nekem volt már ilyen többször is. De igen, olyankor az van, hogy hát igen, vagy nincsenek hírek általában, mert ugye nálunk meg ez van, hogy igazából, ha nem érsz be, akkor nincsenek hírek, vagy nincs műsor, ugye, hogyha ti késtek esetleg valami miatt. De ez a gáz, amikor ugye tényleg azért úgy, nem mondjuk mit tudom én, bemész, és akkor elvégzed a munkádat, és nincs hatással senkire, hanem itt azért így elég sok mindenkire hatással van, mert az a csóri pilóta ugye nem tudja, hova kell leszállnia, te meg ott a levegőbe ott ülsz, azt malmozol, hogy most akkor mi lesz, lezuhanunk, vagy nem, elfogy a vizékerozin, vagy nem.
1: Tudod, mit nem értek? Hogy miért nem ül át a másik irányító? Tehát biztos vagyok benne, hogy ott több légiforgalmi irányító van, és vagy, ha nincsen több, mert tegyük azt, ez egy kisebb reptér, megnéztem, akkor miért nincsen az, hogy aki előtted műszakban volt, látod, hogy nem jött be a kollégád, egy kicsit még ott maradsz, mert itt most nálunk reggel oké, nincsenek hírek, értem, de itt vagyunk hárman, tehát azért valaki csak bejön, és amikor mondjuk én késtem, akkor szóltam neked, hogy nézd már rá a műsorra, hogy minden rendben van, mert be fogok esni. Miért nincs az, hogy Saci, aki mondjuk előtte dolgozott, még ott marad rá 20-20 percet azért, hogy akkor ne legyen probléma, és leszálljon az a szerencsétlen gép.
3: Hát ez egy jó kérdés, látod.
1: Hogy lehet, hogy annyira felelősségteljes munkakör, mint mondjuk a kamionsofőr, értsd jól, hogy megvan ott a kis óra, és nem szabad túlmenni a vezetési idődön, mert hogyha túlmész, akkor megbüntetnek. Na jó, de akkor is elgondolkodsz rajta, hogy oké, hogyha túlnyomod egy kicsit, egy picivel tovább dolgozol, tegyük azt, akkor azzal még mindig kisebb bajt okozol, mint hogyha azok az emberek onnan lepottyannak.
3: Igen, meg hát itt ugye nem kellett sokkal tovább dolgoznia.
1: De ez nagyon minimális a különbség.
3: Igen, igen, meg hát közben lehet telefonálni neki, tehát hogy most biztos, hogy előbb-utóbb csak valaki beesik, helyette is akár.
1: Meg amúgy miért nem tudja telefonról, tehát hogy fölhívja a gépet,
3: tényleg.
1: Hogy szálljatok le, gyertek le, én úgy emlékszem.
3: Valahova.
1: Nem vagyok benne teljesen biztos, de hogy 80%, hogy senki más nincs a kettesen, gyertek.
3: Ja, igen.
1: Ha van ott valaki, sikítsatok. Nézzük a másik oldalt, egy kicsit így ugrálunk az oldalak között. Amikor te elaludtál, hogyan realizáltad, hogy elaludtál? Tehát téged már felhívtak, hogy mennek a hírek, de nem mennek, vagy még úgy történt, hogy realizáltad és berohantál?
3: Hát elég sok verziója megtörtént ennek. Volt olyan, amikor nem?
1: Hát tehát amikor már amikor itt kellett volna lenned, de nem voltál itt.
3: Ja, akkor felhívott, igen. Felhívtak.
1: Kicsoda?
3: Hát akkor még az Igor ugye dolgozott hétvégén itt nálunk, és ő hívott, hogy hát, hogy lesznek hírek, ezt így, mindegy, tudod, ilyen, tudod, amikor ez a, hogy kérdezél hülyét,
1: tehát így, tegnap jó.
3: És így mondom neki, hogy hát, elaludtam, úgyhogy nem. De, és akkor ugye ő nem nagyon aggódott ezen, igazából annyi volt, hogy nyilván kitörölte ugye a hírblokkot.
1: De ezt te hogy élted meg? Tehát amikor fölhívott, akkor realizáltad már, hogy ébren vagy, azt gondoltad, hogy álmodsz, mert én nagyon sokszor szoktam olyat álmodni, hogy nem jövök be és baj van, vagy még olyat is, hogy akár még az iskolában ülök egy vizsgán, tehát hogy egyből megvolt, hogy ez valóság?
3: Olyat én is álmodtam már, igen, hogy kicsúsztam az adásidőből, de nem, ez megvolt egyből, hogy ez itt a valóság, és az a baj, vagy hát nem baj, akkor, hogy ugye ugye már akkor még volt kutyusom, tehát hogy őt le is kellett vinnem még, pisilni, ugye? Még mielőtt elindultam, szóval ez ott, tudod, amikor az a csakfogmosás, felveszed az első kezed ügyébe kerülő ruhát, gyorsan leviszed a kutyát, gyorsan fölviszed, letörölgeted, utána elindulsz és rohansz be melóba.
1: Figyelj, Igor, ma délelőtt nem lesznek hírek, jó? Itt a kutya még, a boltba is el kéne menni, a Fox Postot is várom. Nem, ez ma nem, ne haragudj.
3: Igen, úgyhogy volt egyszer ilyen, volt olyan, hogy éppen hogy beestem, és akkor még volt pont annyi idő, hogy meg tudjam csinálni a híreket, már úgy is volt, hogy elaludtam, meg hát volt olyan is, amikor szintén ébresztettek. Hogy...
1: Miért nem csinálod azt, amit egy időben én? Elmondom. Nekem nem elalvás volt a legnagyobb sztorim, mert én főleg olyankor délután vezettem műsort, és az nagyon kínos lett volna, hogyha azt átalszom, hanem olyan volt, hogy kiszámoltam, hogy odaérjek, és mondjuk Budapesten forgalom volt, és bennálltam a dugóban, és gyakorlatilag a saját műsoromat hallgattam, miközben száguldottam magam nélkül.
3: Ja.
1: Hát, hogy ilyen volt, és akkor, mikor egyszer egy ilyen előfordult, és ilyen nagyon kínos volt a helyzet, akkor felvettem egy ilyen általános biztonság műsor kezdést, amiben nem volt időpont, meg semmi ilyesmi, hogyha nagyon nagy gáz van, akkor valamelyik kollégám be tudja húzni, nyilván soha nem volt rá onnantól szükség. Mondhatnál egy ilyen általános híreket, hogy a hírek ma is vannak, szél fúj, nem tudom én, a parlamentben dolgoznak, és mondjuk egy brit kutatók kifejlesztettek valamit, ami jó a fókáknak. Egy ilyet fölmondasz, és bármi van, akkor az lemehet.
3: Ez a baj, látod, hogy a híreknél nem lehet ezt megcsinálni, mint nálad, mert hogy ugye nincsenek annyira általános hírek, hogy ezt be lehet sem tenni. Maximum olyat lehetne csinálni, hogy mondjuk hétfőn összerakok egy ilyen biztonsági hírblokkot, és akkor mondjuk pénteken a hétfői hírek mennek, tehát még az esetleg előfordul.
1: Hírek best of.
3: De, ja, igen, hírek
1: best of. Legjobb hírei.
3: Ezt is lehetne, látod?
1: Ja, közlekedési infóból is. Most az M1-es miatt egészen jó best of-okat lehetne egyébként összerakni közlekedésből. Itt az Andi, itt a Roland, egybe a kis vidám csapat.
2: Andi is szépen lassan 20. Uh-huh. Próbálok kedveskedni.
3: Köszönöm szépen.
2: Könyörgöm, heti egyszer bókolok, érted, ez se becsüli meg. Na
1: figyelj,
2: jó.
1: Mert te mindig csak a 20 nézed, és nem a lelket. Mindig csak a test.
3: Azt mondja, heti egyszer bókolok, nem csak egyszer.
1: Ez volt a heti bók. Ja, de egyébként az is
2: ezt mondd ezt mondd el még egyszer.
3: Nem csak egyszer szoktál.
2: Na, tehát azért ebből látszik, hogy azért kedves fiú vagyok én, csak jól titkolom.
1: Így, bókoljon neked az I.S. Roland. Na, az van, hogy itt próbáltuk fejtegetni az Andival a zene alatt az előző órában, de ezzel meg akartalak várni. Mint beszélgettünk Andi szettjéről, és valamiért azt veszük észre, hogy a hallgatók rá vannak fixálódva a tanárnénis cuccra. És ezen kezdtünk el gondolkozni Andival, hogy a tanárnéni az miért szexi? Tehát nekem a tanárnéni tényleg Elvira néni az ilyen hatalmas nagy bőrből kivágott amulettel a mellig...
3: Hogy ott mutogatott, én nem tudtam, hogy ebből mit fog kihozni.
2: Hatalmas nagy,
3: és így tartja kezét.
1: Bőrből, lógos, felfüggesztett amulett.
3: Hova jártál iskolába?
2: Dupla amulett.
1: Akkor volt a mellig felhúzott hosszú szoknya, ami bokáig ért, tehát hogy a fizika tanárnál volt ugye a krétaporos ilyen kis könyökvédő szutyok, tehát miért a tanára vannak ráizgulva?
2: Hát figyelj, azért szerintem, bár annó nekem se voltak olyan kaliberű.
1: Miért voltak a tanárnénik?
2: Ugye?
1: Miért nem a menzás nénik?
2: A mi időnkben nem, de egyébként vannak azért nyilván csinos fiatal tanárnénik, és hát különösen azt gondolom, hogy gimnazista korban, középiskolás korban azért úgy a srácoknak bejönnek mondjuk a fiatal tanárnénik.
1: Mondjuk egyébként mind a kettőnk felesége tanár.
2: Igen, tehát ezt is tegyük
1: gyorsan. Valamit elárul.
2: Plusz a másik, hogy egyébként szerintem meg a mondjuk ugyanez középiskolában a csajoknak is bejönnek a fiatal jóképű tanárok.
1: De mert az Andinak az tény, főleg egyetemen. Nem? Ott. Van sztorid? Tudom, hogy van.
3: Igen, de nem nyilatkozom.
1: Értem. De hogy Andi mondta, hogy van valami az izében az aláfelé rendeltségben.
3: Igen. Tehát azért szerintem inkább az van, mert nem tudom, tehát az én emlékeim szerint is a tanárok nem feltétlenül ezek a nagyon fiatal szexi tanárok voltak. Legalábbis az én időmben nem volt olyan, most hogy így belegondolom.
2: Hát ugye nyilván, ahol már nincsenek semmiféle törvényi aggája, maximum etikai, különösen, hogyha tanít, az egyetem, a főiskola.
3: Hát
2: tehát ott azért már mindenki nagykorú, tehát hogy ott nincsen ebből semmiféle probléma.
1: Jó, de én hallottam olyan egyetemi oktatóról, akit elküldtek emiatt.
3: Hát azért nem nagyon szokták ugye azért ezt nagy dobra verni. De tudjuk, hogy van.
2: Ez egy létező jelenség, amiről senki nem beszél.
1: És egyébként
2: olyan,
1: lehetséges, hogy... Ja. Andi, a diplomáthoz kapcsolódik a sztori?
3: Nem.
2: Andi, ezért diplomáztál le? Hát azért milyen kedves volt.
3: Ezért kaptál ötöst, nem.
1: De ugye védekről megvédted.
2: Bármint a diplomamunkádat.
1: Bocsánat.
2: De szép volt, büszke vagyok rád.
3: A diplomámat saját kútfőből szereztem meg.
1: Oké.
3: Okay. Nagy részt.
2: Mondhatni, nem a kis ujjadból szoptad ki.
3: Nem.
1: Ki vagyok én?
3: Nem, ez csak vicceltem, tényleg.
1: Ki vagyok én?
2: Én már teljesen.
1: Ki vagyok én?
2: Jó, ki kezdi?
1: Vannak papírjaink. Én már nagyon rég kezdtem, mindig azt mondjátok, hogy én kezdek, de soha
3: jó,
1: nem én kezdek.
3: Kezdjél.
1: És kicsit
3: Lánja,
1: félek. Kicsit félek, mert Niki elrögte magát, hogy ez nem lesz meg. Úgyhogy tényleg nem?
2: De.
1: Meg lesz?
3: De, az vagy, de.
1: Jó. Férfi vagyok? Ja, bocsánat, videó lehet látni, hogy ki vagyok, rádióban csak tippelgetni lehet, egy karakterbe bújok ebben a játékban, kérdezgetek, itt van a fejemen a nevem, de én nem látom. Szóval, férfi vagyok?
2: Igen.
1: Kösz. Akkor Chuck Norris. Nem. Magyar vagyok?
2: Igen.
1: Jó. Egyezek a korommal? Tehát ilyen 39 körül vagyok?
3: Hát ez jó kérdés.
2: Hát ez jó kérdés.
1: Nem lehet tudni, kortalan vagyok?
2: Igen, és ugye ezt mindig el szoktuk mondani, ha ez van
1: kitalált karakter vagyok. Animációs vagy szerep? Tehát csak egy sima szerep vagyok? Egy magyar szerep vagyok?
2: Igazából létező és kitalált egyszerre.
1: Tehát létezzek, de valaki alakít.
2: True story, ugye? Szépen magyarul.
1: Oké, okay, tehát valószínűleg egy sorozatban vagyok, ugye?
2: Nem.
1: Nem filmben vagyok?
3: Nem.
1: Nem sorozat, nem film, színházban vagyok?
3: Nem.
2: Nem.
1: Mesében vagyok?
2: Nem.
1: Kékfényben vagyok?
3: Nem.
2: Nem.
1: Kitalált
2: egy
1: karakter.
2: Monogram, tudod.
1: De egy valódi történet, kitalált karakter. Jó. Egyébként...
3: Miben lehet még kitalált karakter?
1: Mondtam a filmet, mondtam a sorozatot. Zene?
3: Nem.
2: Nem. Valamit teljesen kihagysz.
3: Mi az, amit
2: evidens.
3: Én szeretek csinálni?
1: Teljesen evidens. Mit szeretsz csinálni? De ezt nem szabad mondani ilyenkor reggel adásban. Berreg? Rákérdezhetek? Csattok, hogyha verem? Akkor látom. A bőrös részt nem is mondta. Remzélek.
2: Azon kívül mit szeretnék csinálni? Mi az, amit fel is vállal?
1: Mit szeretnék csinálni?
2: Annyit elvesztem.
1: Állatok.
3: Nem. Ez egy
2: éva.
3: Hobbi.
1: Az előző is az volt. Nem értem, mire gondoltok.
3: Andi
1: hobbija.
3: Andi.
1: Mit szeret az Andi?
3: Menthetetlen vagy. De tényleg, miben vannak még kitalált karakterek?
1: Anime.
3: Abban is.
1: Az Andi hobbija. Mit szeret Andi csinálni? Várják, de most végig kell gondolnom, milyen
2: irányban. A hallgatók is tudják szerintem, hogy mit szeret Andi csinálni.
1: Is. Andi nem sportol különösebben, csak boxol. Boxol?
3: Nem.
1: Jó, mit szeret még? Állatokat bírja.
3: De arra, hogy miben vannak kitalált karakterek, arra koncentrál. Film, izé.
1: Könyv.
2: Aszta! Hú, gyerekek, messziről jöttünk, de itt vagyunk.
1: Akkor, tehát akkor egy könyvben szereplek.
3: Igen.
2: Tehát magyarán egy irodalmi műben, igen. Igen.
1: A magyar kitalált Bézant Rúszról, nem csináltak belőle filmet, tehát annyira nem lehet jó.
2: Lehet, hogy csináltak, de nem arról vagy ismert.
1: Nem arról vagyok ismert.
2: Magyar
1: értem.
2: Irodalmi mű egyik karaktere vagy.
1: Klasszikus irodalom vagyok?
2: Abszolút. Uh-huh.
1: Fel tudok emelni egy nagy rudat?
2: Igen.
1: Ó, ej paraszt?
3: Ej paraszt.
1: Megyen, azt meg én vagyok a paraszt. Toldi?
2: Igen.
1: Toldi Miklós. Hey.
2: Hál' Istennek, mert nem volt abban a három karakterben, amit Ádi ismer.
1: Még lett volna János Vitéz, meg a Bogáncs.
2: Igen. Esetleg a Tutajos.
3: Ó, Istenem.
1: Akkor lábdob. Na, az jutott eszembe, hogy csinálják ezt, hogy Shakirát láttátok tegnap?
2: Mhm.
1: Brutál. Egymás mellé rakták a 2006-os meg a 2026-os VB-s éneklését.
2: Ugyanúgy néz ki.
3: Ja, hát ugyanúgy néz ki.
1: Nem hiszed el?
3: De, hát a klipben is ugyanúgy néz ki.
1: De ezt hogy a rákba? Szerintem itt már tudnak valamit. Tudnak valamit, amit mi nem tudunk. Valamit eltitkolnak.
2: Jó, akkor gyártsunk valami saját konteót.
1: Jó, írjátok meg, hogyha plasztikai sebészek vagytok, hogy mik azok a módszerek, amit nekünk nem adtok meg, de megadtok mondjuk Shernek, meg Shakirának. Meg...
3: Hát Shernek nem, de Shakirának igen.
1: Mi Sher nem 160 éves, az milyen jól néz ki? Egy falatot Andi még lenyel, Buenos Morgan, ez a villám reggel, itt vagyunk Rolanddal is.
2: Kettőt pedig ott hagy az asztalon.
1: Hát ez van. Ez van,
3: hogyha... a szemedet?
2: Ja, szeretem a kekszet.
1: Ez van egyébként, hogyha a munkának élünk. Tehát, hogyha nincs idő, egyszerűen reggelizni. Ha
2: minden készik, az a csoportos keksz.
3: Az.
2: Imádom, amikor Ádit így lefagyasztjuk.
3: Igen.
2: Mint az tálórét a pusztítóban.
1: Valaki hozza be a tejkrémet, én itt elszopogatom, vagy mi az?
2: Ú, tényleg, azt sűrített én is mondtam, hogy arra rá
1: menjek. Nyomni a kekszre. A Zero kekszre tubusos sűrített tejet.
3: Mondjuk szerintem finom lenne vele.
1: Biztos, de hát ez mindennel finom. Van izé, van ebédre, itt néztük most nutellás palacsinta, arra is lehetne nyomni.
3: Tényleg vidd át majd a
2: mészebédre. Az kemény, hogy tubusos sűrített tejet. De ha áthozod, akkor én is kérek.
1: Jó.
3: Tudatosség.
1: Megbeszéltük. No, hát tegnap ígértünk egy témát. Tegnap óta végeztem egy kisebb fajta kutatást ezzel kapcsolatban, mert ugye ilyenkor mindenki tippelgetési lázban ég, és ugye megpróbáljuk kitalálni a VB-nek az eredményét. Nálunk is megvolt a kis tippkör. Andi Argentinát mondta, Kitty Franciaországot, Roland mondta a spanyolokat, de a braziloknak szurkol. Ezt mindig el kell mondani. Én pedig mondtam a portugálokat, mert szeretném, hogy megtörténjen az álom, Ronaldo álma. Én szeretnék egy ilyen kis tündérmesét az egészből. De nem vagyunk olyan jók, mint az állatok, és itt átadnám a szót, mert Roland ismeri Pault, a német polipot.
2: Hát szerintem ő az, akit nagyon sokan ismernek. Ugye ő vált teljesen kultikussá 2010-ben, mert hogy helyesen tippelte meg Németország mind a 7 mérkőzését és a döntőt is. Összesen 12 találata volt a 14 jóslatból.
1: Ez durva.
2: Ugye mindig két dobozt tettek le elé, a csapatok zászlóit viselték ezek a dobozok, és akkor ő kiválasztotta az egyiket. Na szerinte az a csapat nyert, legalábbis hát ugye ezt a misztériumot szőtték így köré, és akkor hát ezután nyilván minden egyes foci VB-nél megpróbáltak egy-egy állatot így előkeríteni, de valahogy egyikük se vált be annyira, mint Paula Polip.
1: Nem tudom, én tudom, hogy azt csinálnám amúgy, hogy fölveszek kétféle videót, tehát hogy mind a két dobozhoz oda megy, és utólag azt rakom ki. Nem lehet, hogy Paulnál ilyen trükközgetés volt?
2: Nem tudom, lehet. Nem.
1: Előtte ki kell rakni, és akkor úgy lehet menni, hogy akkor a úgy igazságos, nem, hogyha a meccs előtt kirakják a videót.
2: Ja, úgy is volt egyébként, igen, hogy mindig, hogy meccs előtt megnézték, hogy vajon mit fog ő jósolni. Egyébként volt Nelly az elefánt, ez nekem egy kerozindal, de
3: igen,
2: állítólag volt ilyen
1: de
2: jósoló
1: Nelly,
2: állat
1: Nelly
2: is.
1: Nelly az elefánt csak bronzérmes, már hogy itt összerakták, hogy ki a legsikeresebb, ugye egyértelműen Paul a legsikeresebb, de a második nem Nelly, ő csak a harmadik. Achilles a macska a második.
2: Achilles a siket macska. Ráadásul. A 2018-as VB egyik ismert jósa volt ő, tálak közül választott a csapatok zászlóival.
1: Jó,
2: ráadásul
1: orosz.
2: A konfederációs kupán és a VB-n is több meccset megtippelt helyesen.
1: Egy orosz siket macska?
2: Igen.
1: Azt a mindenit. És itt van Nelly, a focizó elefánt, ő is német, tehát a németek ebben nagyon jók. Ő 2006-os VB előtt volt a legismertebb, és úgy jósolt, hogy egy labdát rúgott a kiválasztott csapat kapujába. Ez tök kreatív szerintem. Uh-huh. És képzeld el, 33 meccsből 30-at eltalált különböző tornákon. Szerintem ez egyébként jobb arány, mint a polipnál, csak annyi van, hogy ő különböző tornákon.
2: Igen, igen. Aztán ott volt Mani a papagáj Szingapurban. Ő is a 2010-es VB-n jósolgatott, kártyák közül húzott. A 4/4 döntőt helyesen jósolta meg, viszont a döntőt elbukta, a döntőt az pont rosszul tippelte meg. Ott volt még Kleopátra a tapír. Hogy lehet, hogy tapírt így elnevezni Kleopátra gyerekekre, mindegy. Szintén 2018-es VB alatt. Az oroszok azért szerették ezeket a jósló állatokat. Ő Nyizsnyi Novgorodban volt, kérem szépen, de minden orosz nagyvárosban volt egy jósló állat.
3: Ja,
1: hát nagyjából egyébként így, és itt van Water, az orangután, aki a dortmundi állatkert állata, a 2024-es meccseken jósolt, az EB-n jósolt egyébként. Ő a 10. a toplistán. Anna. Andi!
3: Bemutatkozzak, Andi! Tehát, hogy...
1: Olyan ismerős, Anna, nem.
2: De szólítottam Annának is, tehát, hogy...
1: Anna, mondja.
2: Hogy nem szokták.
1: De most Kleopátra utáni nehéz volt, ez sok állat névvel.
3: Igen,
1: azt
3: én mondták, is ezt mondanám.
1: Hogy ezeknek a tükrében, mert mi itt reggel már előttük a dolgot, mi az idei VB-nek a jósló állata, annyit segítek neked, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ő a legnépszerűbb. Na, ki lesz?
3: Ja, hogy már megvan? Hogy ki?
1: Közel-keleten van, csak Paulhoz hasonlítják. Ahogy milyen állat lesz a közel-keleten, ami a 2026-os VB jósol?
3: Nem tudom, zsiráf.
1: Milyen jó lenne, nem?
2: Amúgy szerintem vicces lenne.
1: Nem, ő sok a sólyom.
3: Sólyom.
1: Mm-hmm. Mm. És azt mondják, hogy akár győzhet is, de emellett Mexikó is benevezett az állatkertben egy tippelgetős játékra. Ott elefántok, gorillák, zsiráfok és pumák versenyeznek.
3: Na, tessék, ott van a zsiráf.
1: De hogy
3: volt egy jó tippem.
1: Tudod, hogy kéne? Rá kéne mondjuk a legjobb 8 csapatot, rá kéne festeni különböző állatokra, és össze kéne őket engedni. Kettesével. És mindig egy állat életben marad.
2: Azért ez egy igazán humánus módszer lenne. Katar, Svájc.
1: Katar, ott van az, hogy a solymokat viszik a repülőgépen, vagy azokat a nagycsőrű madarakat.
2: Tehát a milliárdosok, a milliómosok ellen.
1: És a bicskások. Hát itt a bicskásokra esküszöm.
2: Azt mondod, hogy szerintem is behúzzák. Gyerekek, hajt is Skócia, én maradok inkább itt a menetrendnél. Hát az vélhetően egy erőteljes
1: Skócia viszki nyer.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt kívánok, így egyedül igen, 8 perccel fél hét után. Ádi ma nincs, egy picit pihen, holnaptól aztán ismételten csatlakozik hozzánk, úgyhogy jön minden a szokásos menetrend szerint, majd holnaptól ma azért lesznek best of pillanatok, és ami nagyon fontos, lesz majd egy játékunk is, úgyhogy nyerhettek. Na de mindezek előtt nézzünk körbe az utakon, így rögtön a napindításként. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és az M0-as autóút, tehát a 40-es és a 17-es kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás alakult ki a külső sávban, hát kvázi állandó jelleggel ezt szerintem meg is kapjuk, így az Útinformtól, de azért itt vannak a mi állandó száguldó riportereink is. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig a szokásos hétfői tranzit forgalom tapasztalható, sok kamionnal, de egyelőre jól autózható, ezt írja nekünk Zsolt, aki hozzáteszi, mert hogy ígérte, hogy majd a tesóját kifaggatja a Metallica koncertről, vagy koncertekről, mert ugye kettőt is adtak, mármint a Metallica Budapesten. Tesóm elmondása szerint nagyon szuper volt a Metallica koncert, végig hidegrázós, hatalmas körszínpad, kivetítők, eszméletlen hangzás, óriási koncert volt. A magyar számot, amit játszottak, azt nem lehetett nagyon felismerni, ami a Queenby volt elvileg, de ezt leszámítva tényleg óriási volt. Ugye ez a második koncert elvileg, ami kapcsán ezt írta nekünk Zsolt, és itt van Gyulánk is, haló, haló, egyes úton, Tata Herceg halom vonalon, erős forgalom, mindenki is az egyes úton, csak óvatosan, több lassú járművel is találkoztam. Az idő szép, napsütés és 15 fok van, így van, aztán ez majd fölkúszik nagyjából 21-22-ig, ez várható így ma. Meg mi várható? Például vízzene, virágfesztivál játék itt nálunk a Buenos Morgenben, mégpedig páros napi belépőért. Nem sokára hozom és mondom nektek a részleteket, egy nem túl nehéz kérdésre kell majd válaszolni, ráadásul még válasz lehetőségeket is adok, úgyhogy szerintem tényleg gyerekjáték lesz. SMS és Viber számunkat addig is memorizáljátok, vagy már előre be lehet pötyögni, hogy utána már csak a választ kelljen gyorsan hozzáírni. 0620 978 978 5.

Egy perccel járunk 3:47 után, és ahogy ígértem, játék lesz ezen a héten végig a Buenos Morgenben, a nyeremény pedig naponta egy páros napi jegy a Vízzene Virág Fesztiválra. Nincs más dolgotok, csak egy szerintem nem túl nehéz kérdést megválaszolni, ráadásul még adunk hozzá válasz lehetőségeket is, csak hogy tényleg igazán jó fejek legyünk. Na, akkor tessék fülelni. Mi a Halott pénz legújabb slágerének címe? A. Gyerekek, B. felnőttek, C. szépkorúak. Hát szerintem, aki hallgat rádiót, az egészen biztosan tudja a választ. A helyes válasz betűjelét plusz a saját neveteket kérnénk szépen elküldeni, tehát ezt várjuk tőletek. 0620 978 978 5-ös, szerintem hihetetlenül könnyű a feladat. Még egyszer mondom, a nyeremény tehát páros napi jegy. Ugye itt már körbenéztünk az utakon, aztán említettük a múlt heti Metallica koncerteket is. Fussunk végig gyorsan, jó, a foci VB meccseken, mert hát ez is azért visszatérő téma lesz. Ugye tegnap egy Németország Curaçao, vagy Curaçao, hát most ki hogy ejti, én inkább a Curaçao párti vagyok, mindegy, 7-1, ez lett a vége, abszolút papírforma, úgyhogy a németek jó sok góllal kitömték a curaçaói kaput, vagy hát a hálót, Hollandia, Japán 2-2, japánok kemények, hozták azért azt, hogy őket nem lehet leírni, úgyhogy X-re jók voltak, Elefántcsontpart Ecuador 1-0, és Svédország Tunézia 5-1. Azért az így masszív, masszív skandináv győzelem, és akkor nézzük, hogy ma milyen meccsek várnak rá. 6 órától Spanyolország, Zöldfoki szigetek, 9 órától Belgium, Egyiptom, az egyébként egy jó meccs lehet, Szaúd-Arábia, Uruguay, éjféltől és hajnali 3-tól Irán, Új-Zéland, hát minden tiszteletem, aki mondjuk egy ilyen meccsért föl kell, az tényleg elvakult lehet. Na még egyszer mondom gyorsan a játékkérdést, ez talán 1-2 fokkal azért fontosabb, Vízzene Virág Fesztivál napi belépő, tehát a tét, egy a nyertes által választott napra, ez fontos hozzátenni. Mi a Halott pénz legújabb slágerének címe? A. gyerekek, B. felnőttek, avagy C. szépkorúak. SMS és Viber számunk, ahová várjuk a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt. 0620 978 9785.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
3: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Meghalt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Az alkohol és a drog okozza a legsúlyosabb balesetek jelentős részét Szlovéniában. Mocsári Bence megnyerte a Paratriatlon Európa bajnokságot. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Életének 74. évében szombaton elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója, az internet szolgáltatók tanácsa egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke, közölte az internet szolgáltatók tanácsa tudományos egyesület és a .hu domain nyilvántartó az MTI-vel. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélték oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Martos Balást az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület és a .hu nyilvántartó saját halottjának tekinti. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a Szlovén Közlekedésbiztonsági Ügynökség. A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. A mai napon emlékeznek meg Komáromban az 1918-as Piavei csatában hősi halált halt huszárokra. A Ratecki emlékműnél 11 órakor kezdődik a program. Beszédet mond Ábrahám Zsolt Tamás történész, a Komáromi Klapka György Múzeum munkatársa, közreműködik Janowski Csenge Népdal énekes. És végezetül sport, Mocsári Bence aranyérmet nyerte a PTS 5 kategóriában a spanyolországi Tarragonában rendezett Paratriatlon Európa bajnokságon. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola paralimpiai negyedik helyezett sportolója május közepén a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomását is megnyerte kategóriájában. Július 18-án pedig rajt hozzááll a tatai Öregtó partján sorra kerülő világkupa versenyen.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos időre számíthatunk, a szél sok helyen megélénkül. A reggeli órákban 13, majd napközben 21-26 fokra van kilátás.

Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 3 perccel, mosolygós reggelt mindenkinek, nézzük mi a helyzet az utakon. Ugye korábban már beszámoltunk arról, az egyébként elég általános infóról, de hát ezt így megkaptuk ma reggel is hivatalos forrásból, hogy az M1-esen Bicske és az M0-ás között, tehát nagyjából a 40-estől a 17-es kilométerig tartó szakaszon az erős forgalom miatt a lassulás alakult ki a külső sávban. Ahogy nézem az élő térképet, ez leginkább ott Herceghalom után értendő, hát ezen pedig azt gondolom, hogy senki nem lepődik meg, aki mostanában az M1-esen szokott járni. Nyilván továbbra is az az általános jó tanácsunk, hogy aki teheti, az használja a belső sávot, az átterelt belső sávot. Nyilván akkor, hogyha Budapest az úti célja, mert hogy onnan egyébként Budapestig nem lehet lejönni. Környén már látom az erősödő reggeli forgalmat. Komárom, illetve Tatabánya és Tata térsége most még egészen nyugodtnak tűnik. Esztergom belvárosában is azért alakulgat már a forgalom. Ami pedig szintén hasít, kérem szépen, az a játék Víz, Zene, Virág Fesztivál napi páros jegy a tét, nyilván a nyertes által választott napra, ezt fontos hozzátenni, és hát a kérdésünk szerintem nem túl bonyolult, mert hogy úgy látom, hogy nem is nagyon kaptunk még rossz választ. Mi a halott pénz legújabb slágerének címe? A. Gyerekek, B. Felnőttek, avagy C. Szépkorúak. Küldjétek el a helyes válasz betűjelét, illetve a saját neveteket 0620 97 8 97 85-ös, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül. A nyeremény tehát Víz, Zene, Virág Fesztivál napi páros jegy, nyilván egy olyan napra, amit ti választotok. Nem sokára pedig egészen biztos, hogy hozom nektek cserébe kvázi a csillagok napi üzenetét is.

0: Rossz Morgán. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Nézzük a mai horoszkópot csupa hétindító jó tanáccsal. Kedves Kos, ma úgy érzed, bármit meg tudsz oldani. Ez nagyszerű, de attól még ne próbáld meg egyszerre megjavítani a kávéfőzőt, a világot és a saját alvásrendedet. A csillagok szerint megérdemelsz egy kis kényeztetést, kedves Bika. Viszont a harmadik sütemény már nem egy kis kényeztetés, hanem szinte egy komplet üzleti terv. Könnyen szóba elegyedsz bárkivel, kedves ikrek, csak arra figyelj, hogy a hétfő reggeli meeting az nem egy podcast felvétel. Érzékenyebb lehet a szokásosnál a rákjegyű. Ha valaki furcsán néz rád, valószínűleg csak azt próbálja kitalálni, hogy milyen nap van. Kedves oroszlán, ragyogsz mind mindig. Ha ma valaki nem figyel rád, ne sértődj meg, lehet, hogy csak a monitor a fényerejét állítja. Ma különösen zavarni fognak a rendezetlen dolgok, kedves szűz, mielőtt átrendezed az egész univerzumot, kezd mondjuk a saját íróasztaloddal. Nehéz lesz dönteni, kedves mérleg, ha 5 percig vacilálsz a kávé vagy tea között, akkor válaszd azt, amelyik közelebb van. Titokzatos kisugárzásod igen erős a mai napon, kedves Skorpió, olyannyira, hogy még néha te sem tudod pontosan, hogy mire gondolsz. A nyilas jegyű kalandvágya ma is dolgozik, de hidd el, a spontán életmód nem azt jelenti, hogy elfelejted, hová tetted a kulcsodat. Hatékony leszel, kedves Bak, mint egy jól olajozott gépezet, azért néha állj meg, különben a többiek azt hiszik, hogy robot vagy. Remek ötletei támadnak ma a vízöntőnek, mielőtt feltalálnád az önmagát kitöltő bevásárló listát, írj fel legalább tejet és kenyeret. Álmodozó hangulatban lesz ma a halakjegyű, ez inspiráló, de a munkahelyi prezentációban a majd az univerzum megoldja, az nem hivatalos stratégia, hidd el.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
4: És mi hiányzik, Anna?
3: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
4: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
3: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüveg keretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-esen abszolút megszokott a helyzet. A főváros felé a külső sávon Herceghalom után torlódik a forgalom, illetve ugyanez elmondható például Környéről. Tata Május egy út, most már ott is látom, hogy elindult a reggeli csúcs, és ez elmondható Komárom, illetve Esztergom belvárosáról is. Viszont balesetről nem kaptunk bejelentést. István azt jelezte nekünk, hogy a 81-es főúton Bakony-Sárkány után Mór felé forgalmi akadály, és még küldött egy fotót is, azon valóban ott látszik egy autó, ami áll az út szélén, de belógva az úttestre. Köszönjük szépen! Ahogy István jelezte nekünk, hogy tapasztalt olyat az utakon, ami hírértékkel bír, most ezt megtehetitek ti is. SMS és Viber számunk 0620 978 9785-ös. Vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle japánt emlegetett itt nekünk.
2: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
1: Ja, nem ezt akartad?
2: Nem ezt akartam, hanem akkor a mai nap írját, azt holnap akartam a japánokra.
1: Akkor holnap beszélünk japánról, vagy nem tudom.
3: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
2: De gyorsan meg tudom nézni nektek a japánosat is egyébként.
3: Arról nem lesz szó.
2: Lehet, hogy ez most testhez álló téma lenne egyébként, úgyhogy...
3: Mehet. Addig beszélgetünk a Rolanddal japáról.
1: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
2: Jaj, tehát, egyébként képzeljétek el.
1: Most a hüvelygombára csillant fel a szemed?
3: Addig gyanús vagy.
1: Nem láttam reagálni a témára.
2: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a japáról eszembe jutott.
1: Képzeljétek el.
2: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely. Yes. Tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
1: Meg
2: vidrákat lehet, igen. És a vidra az, simizni, az meg játszani velük.
1: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
2: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
3: lehet
2: csak
3: simogatni.
2: Úgy nézni őket.
3: Lehet simogatni egyszer.
2: Mert azt mondta, hogy harapnak, de szerintem nem harapnak.
1: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket, mert lehet, hogy harapnak.
2: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
3: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
2: Hát itt nagyon sok volt, tehát ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott tűzik.
1: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
2: De az a májusabb vidra.
3: Nem tudod hirtelen, melyiket kell simogatni?
1: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
3: Tolják így a pofiukat.
1: Aha, igen. És az már veszélyes.
3: De akkor mi a témánk?
0: Buenos morgen, minden

2 perccel járunk 3:48 után, ne felejtjétek, ma a Buenos Morganben, meg hát végig ezen a héten nyerhettek páros napi jegyet Tatára a Vízzene Virág Fesztiválra, a kérdésünk pedig roppant egyszerű, amire ma várjuk a helyes válaszokat. Mi a halott pénz legújabb slágerének címe? A gyerekek, B felnőttek, avagy C szépkorúak? Küldjétek el a helyes válasz betűjelét és persze a saját neveteket. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: azt hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
3: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: Négy nap.

0: az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Deák Péter gyermekvédelmi szakember a Jó Ember díj idei kitüntetettje, ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le Missouri államban. Szűcs Szabina Európa-bajnoki szinttel nyerte a hét próbát. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész, a Család nélküli gyermekek támasza kapta idén a Kepler László emlékére kulturális alapítvány Jó Ember díját. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át vasárnap, közölte az alapítvány. A díjazottról azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekvédelmi központ nyugdíjas munkatársa, 4 évtizedet tevékenykedik a gyermekvédelemben fejlesztő tanárként, mentálhigiénés szakemberként, dráma pedagógusként, a népi iparművészettel és hagyománykutatással is foglalkozó díjazott, az általa nevelt fiatalkorú gyermekek életét felnőtt korukban is figyelemmel kíséri, segíti. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap, a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedés Biztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik. A Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola vár minden érdeklődőt végzős növendékei záró hangversenyére Esztergomba, holnap 17 órától a Reményi Károly hangversenyteremben. A koncerten a zeneiskola végzős növendékei mutatják be tudásukat és az elmúlt évek munkájának eredményét. A hangverseny egyben fontos mérföld is számukra, hiszen tanulmányaik lezárásaként lépnek közönség elé. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. És végül sport, Szűcs Szabina megnyerte a női hét próbát az atléták összetett magyar bajnokságán, egyúttal 6340 pontos egyéni csúccsal teljesítette a birminghami Európa bajnokság kvalifikációs szintjét. A BHSS sportolója márciusban 4. helyen végzett 5 próbában a fedett pályás világbajnokságon, szabadtéren pedig most teljesítette első hét próbáját a szezon.
0: Időjárás.
1: Jelentős különbség mutatkozhat az ország egyes részei között, délen tartósan felhős, többfelé csapadékos idő ígérkezik, míg északon a gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul, kedden több órás napsütésre van kilátás, melyet időnként gomoly felhők zavarhatnak majd.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: interjú felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után 3 perccel kész csóka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, mosolygós reggelt mindenkinek, ez itt a Buenos Morgan, én egyedül ma itt a stúdióban, aztán természetesen Ádi majd holnap visszatér, és akkor már minden megy tovább a hagyományos, jól megszokott formában. Pörög a játékunk, ezerrel Vízzenevirág Fesztivál páros napi belépő a tét. Nyilván a nyertes választhatja meg, hogy melyik napra kéri mindezt, és hát úgy tűnik, hogy nem túl nehéz a kérdés. Egyelőre szerintem rossz választ nem is kaptunk. Ha valaki még nem hallotta volna, de szeretne velünk játszani, akkor most füleljen nagyon. Mi a halott pénz legújabb slágerének címe? Ez a kérdésünk. Adok 3 válasz lehetőséget is. A. Gyerekek, B. Felnőttek, avagy C. Szépkorúak. Hát szerintem tényleg nem túl nehéz ezt kitalálni. Na, ha van tippetek, vagy egyenesen tudjátok a helyes választ, akkor küldjétek el annak betűjelét a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Ide egyébként az útinfókat is várjuk, ami ugye általában elmondható, és ma reggel is abszolút aktuális, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon több helyen is kell lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számolni, leginkább Tata és Biatorbágy között. Nyilván ott Herceghalom után szokott ez leginkább aktuális lenni, és ez ma is így van. Egyébként erős a forgalom környén, aztán környe is Tatabánya között, Tata Május egy út, szintén kifejezetten erős, de sűrű forgalmat látok Komárom és Esztergom belvárosában is. Ebben az órában pedig, mivel ugye Ádi ma nincsen, ezért a best of pillanatokat hozok el nektek, emlékezetes momentumok közül szemezgetünk tehát, és akkor még egyszer a mai játék kérdésünk, amivel tehát Víz, Zene, Virág Fesztivál páros napi jegyet nyerhettek. Mi a halott pénz legújabb slágerének címe? A. Gyerekek, B. Felnőttek, C. Szépkorúak. Írjátok a választ a saját nevetekkel együtt 0620 978 978 5.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, jöjjön az első csodálatos feladat. Milyen témakör lesz?
2: Matematika.
3: Matematika.
1: Köszönjük szépen.
3: Ne tegyél fel kereszt kérdéseket. Köszönjük, így is koncentrálok, hogy olyanokat mondjak, amit...
1: Tehát, hogy ami le van írva, majd
3: értesítjük. Amit tudsz értelmezni, és nem kell hozzá...
1: Jó.
2: Van tollad?
1: Nincs, én fejben gondoltam megoldani.
3: Hát igen, tehát, hogy...
1: Én bízom magamban.
3: Roland, az teljesen... Na figyeljetek, egy derékszögű háromszög átfogója 50 cm, az egyik befogója 14 cm hosszú. Határozza meg a másik befogó hosszát.
1: Ja, hát ez könnyű, várjál, ez Pitagórasz tétel.
2: Igen, Roland, számológép nélkül.
1: Igen, igen, a befogó, tehát hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten, tehát ezt a képletet kellene felé.
3: Nem hiszem el ezt az
1: ember. Ezt még én is tudom.
2: Annyira bizé vagy, Roland.
1: Az 2500, 2304,
2: ne dumálj.
1: 2304, gyök alatt, 96, az mennyi lehet?
2: Van, 40. Nincs gyökjel a számológépemen, várjál, bedöntöm, így lesz.
1: Várjál.
2: Hol egy gyök?
1: Az nem, az
2: hogy
1: kevesen.
2: Kell gyököt vonni gyökvonó nélkül?
1: Várjál, én már itt közel, mert elkezdek tippelgezni. 48 lesz gyöke. Akkor szerintem, de várjál. Annyi, 2304
2: gyöke, hagyjatok, 2304.
3: Figyelj, megvan már oldva, Ádik.
2: Nem, 2304 gyök, mert olyan nincsen édes. Izé, nincs gyökvonal az izémen.
3: Ádik, te elveszem.
1: De hogy figyelj, tudsz nagyjából
2: szakszolni. 48!
1: Igaz, hogy egy perce bemondtam, de nem baj.
2: De az is számít, hogy jutottál oda. Tehát nekem megvolt az útvonal, le van vezetve, tehát nekem nem csak egy eredményem
1: van. Az mi, amit te oda brittyentettél? Én mondtam, hogy Pitagórasz tétel.
2: Pitagórasz tétel, háromszög, megrajzoltam, odaírtam,
1: mondtam a képletet, mondtam, hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten.
3: És egyébként tényleg így volt.
2: De ugyanígy jutottam el ide.
1: De csak a háromszög, te rajzolgattál.
2: Hát persze, mert le kell rajzolni. De ki
1: nem, ezt így le kell vezetni, ahogy én mondtam.
3: Igen, tehát a megoldás.
2: Papíron.
3: A megoldásnál
1: csak
3: is.
1: Csak egy rajz, Moret.
2: Ilyen elszállt.
3: Figyelj, nyugodj le, menjünk tovább.
2: Hagyjatok. Kiszámoltam, megvan Pitagorasz. Ez az egy, amit tudok.
3: Igen, te is tudtad, ügyes köszönöm. Vagy, de hát Rolandnak az agyával nem nagyon lehet egyébként versenyezni. Na mindegy.
1: Hát ez eddig jó voltam Pitagorasz.
3: Igen. Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
2: 11 konvexben el lehet bújni, vagy nem? Az melyik? A konkávban lehet elbújni, vagy a konvexben?
3: Fogom.
2: Hány milyen átfogója?
3: Mi? Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
2: Hát akkor 11 szög, akkor 11 szög
3: van
2: Roland
3: benne.
2: Átló, hát rajzolok.
1: Erre volt valami képlet.
3: Igen.
2: Nem
3: igen.
2: Kell képlet, azt megrajzolok.
1: De.
2: 11 szög. Rajzolok 11 szöget.
3: Te imádom az arcot.
1: Fúha.
2: 11 szög.
3: Igen, ez nehezebb. Én sem fogom levezetni egyébként a megoldásnak a képletet.
1: Az a baj, hogy eszembe jutott egy képlet, de fogalmam nincs, hogy tényleg az a képlet-e, vagy... Próbál. És hogy amit gondolok benne, mint ismeretlen, az tényleg az átlók száma, mert nekem minden... beugrott egy olyan, hogy n-szer n-3 per 2, és az n az átlók száma, talán, de erre nem mernék mérget venni.
3: Nem bírom
1: ezt. És akkor 11-szer 8, az 88 per 2, az 40, létezik, hogy 44 darab átlója lehet egy ilyennek?
3: Nem hiszlek el. És elmondja a képletet.
1: És te ezt tényleg?
3: Igen.
1: Mondom, vannak ilyen passzív tudásanyagok a fejembe. De abban nem voltam biztos, hogy az n az átlók száma, csak beugrott ez, hogy n szer n minusz 3 per 2.
2: Ha most tényleg nem az van, hogy megnézted reggel.
1: Halvány fogalmam nincs, hogy mi van az érettségén.
2: Nem, én most elindultam logikus úton, elképzeltem egy 11 szöget, az ilyen nagyon kusza vacak, és meggondoltam azt, hogy ugye egy szögből átló nem mehet a két mellette lévőhöz, mert oda nem tud menni, mert oda fal megy, és ezért
1: fal megy.
2: Igen,
1: tehát élnek nevezik, de
2: ki kell számolni, hogy 11 ilyen pontot kell nézni, ahonnan mindenhova húzhatsz átlót, kivéve két helyre, tehát ezt felszorzod, és akkor így nekem is kijön, de ilyen képlet.
1: De mondom, ez nekem így beugrott, csak arra nem emlékeztem, hogy az n az mit jelent. De hogy az n, azt mondom, akkor biztos az átlók száma.
3: Úgyhogy, nem hiszem el, komolyan
1: akkor
3: mondom.
1: Az. Na, ez még az a szint, ahol még képbe voltam matekból.
2: Jó, az, hogy nekem képlet nélkül jött ki, az jó?
1: Neked nem jött ki?
2: De hogy nem elképzeltem.
1: Tehát, jó.
3: Neked nem jött ki.
1: Ez a feladat megosztás, hogy Ádi elképzeli, vagy lerajzolja, én meg kitalálom.
2: Hát most mi, de hogyha építem a házadat, mit akarsz, hogy inkább ki tudjam számolni, vagy inkább megálljon?
1: Inkább, hogy elképzeled, vagy hogy megépítsd, hát akkor megépítsd.
2: így halva tényleg hülyeség, amit mondok.
0: Buenos morgen, minden

0: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Amikor a Parnógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Köszönjük szépen!
4: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, figyeljetek, drágáim.
2: Szöveges feladat nincs, azt szeretem.
1: Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Válaszát indokolja.
3: Jó,
1: ez is, igen.
3: Oldalhosszát? Mert azt kiszámolom, hogy 40, mennyi 45, meg 70?
2: Meg 75, igen.
3: Akkor 65 fokos lesz a, vagy várjál, mennyi lesz 55?
2: 180-ból kell kivonni. 75,
3: igen, 45, 80, 115, 120, 65 60. Fok. 65.
2: 60, merre 45, meg 75.
3: 45, meg 70.
2: 45, meg 75?
1: 45, meg 70.
3: 70. Tehát 65. Azért 65 fokos lesz a harmadik szög.
1: De már
3: a
1: megoldás egyik fele, igen, nézd meg, volt, amit levezettél, igen.
3: Fú, te ilyen, ez volt valami színusz, koszínusz, tangens, kotangens, nem? Ott nem valami ilyesmit kellett számolni? De hogy, azt már nem tudom.
2: Ezt számológépet megfogom, tehát...
1: Még egyszer elmondjam egyébként?
2: Mm-hmm. Várjál.
3: De hogy ő mit kezd a számológépen?
2: Mehet,
3: ezek a szögek, de oldalhosszat kell számolni.
1: Na, még egyszer. Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Hát ehhez
2: és
1: most kéne rajzolnod
2: amúgy. Deciliterbe jó?
1: Deciliterbe jó.
3: Fú, nem, szerintem ez
2: ilyen... a színusztétel lesz, Roland.
3: Az nekem is szerintem ilyen színusz, koszínusz, valami ismi. De hogy az mi volt, na, arra már nem emlékszem.
2: Szerintem két 4,68 század centiméter.
1: Nagyon ügyes vagy.
3: Te mit csinálsz? Hogy jött ki?
2: Kérd, színusztételt alkalmaztam. Hogy ChatGPT-vel felvettem Kitty kérdését, és kértem, hogy válaszoljon. Hogy?
1: De én annyira örülök, hogy ezt tudta. Esküszöm, mert már kezdtem elkeseredni, és láttam az ideget az arcán.
3: A ChatGPT tudta, nem ő.
1: Ja.
2: Mit ChatGPT? Ezeknek fizetek, hogy azt mondtam, sem én csináltam.
1: Tényleg színű. Amúgy a hallgatók oldják meg velünk szinkronban, nem?
3: Én nem nézem,
2: nem,
3: közben.
2: Itt az a baj, itt a színusz tételt kell alkalmazni,
3: hát
2: ami...
3: Nem tudjuk.
2: Tehát addig eljutottam, hogy színusz tétel kell, de hogy az hogy néz ki, az már nem volt meg.
3: Aha. Igen, én is az arra emlékeztem, hogy valami színusz, koszínusz, de hogy itt mi, hogy...
1: Mindegy, a megoldás sem van.
2: Na, úgyhogy azt nem. Van, is húzom duplán, kész.
3: Na, ez már meghaladta a képességeinket, abszolút.
1: Uh-huh. Na.
2: Ez a középszintű amúgy?
3: Igen.
2: Te nem, a középszintű nem olyanok szoktak lenni, hogy izé, hogy van három piros labdám, meg egy kék labdám, bedobom egy zsákba, és mennyi az esély, hogy kéket húzok, mert én ezeket tudom.
3: Tudod, hol van ilyen? A fiam ötödikes dolgozatában. Igen. Tehát, hogy körülbelül ott. Csak mondom, hogy utána már bajba vagy.
1: Igen.
3: Jó.
1: Na, nézzük a következőt. Adja meg azt a két egész számot, amelyeknek a különbsége 6, az abszolút értékük pedig egyenlő.
3: Hát ez a 3-3, ez tök könnyű. Mert annak az abszolút értéke egyenlő, a különbségük 6.
2: Ezt én is tudtam volna, persze. Mert az abszolút érték, amikor elszeded az előjelet, a különbség meg 6.
3: Igen.
2: Jó. Az ez a baj, egyszer állj már meg egy pillanatra, hogy legyen esélyem, mert tehát most a büdös életben nem győzök meg senkit, hogy tudtam volna, de ezt tudtam volna.
1: De most így elképzeled, hogy az autókban, meg mindenhol 7 óra 39-kor, hogy így hallgatják, hogy így és Roland, az így...
3: Tehát jó, de ez könnyű feladat volt, tehát ez ennyi.
1: Neked.
3: Jó, hát ha valaki tudja, mi az abszolút érték, akkor azt nem nehéz összerakni, hogy akkor ez csak ez lehet.
1: Igen.
3: Na jó, nézzük a következőt.
2: Ez izé, hogyha...
1: Ádinak ezt az aggódalom az arcán.
2: Négyféle fagyid van, legalább hányat kell rendelned, vagy legfeljebb ilyenek lesznek, vagy mennyi a mediánja a citromfagyinak? Tehát ilyenek...
3: Mediánja a citromfagyinak.
2: Ilyeneket nem akarsz.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Nálunk ítelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A következőt ne vágj rá, jó? Az hadd én.
2: Na, ez szerintem igen, az Ádél, tiéd lesz. Hány háromjegyű különböző számjegyekből álló páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
1: Na, még egyszer mond.
2: Hajtsanom. Hány háromjegyű különböző számjegyekből álló páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
1: Jó, ez könnyű. Különböző számjegyekből kell menni, tehát az első helyre mehet 4 számjegy, utána már csak marad neked 3 számjegyed, és a harmadik helyre mehetnek 2 számjegy, hogyha nem számít a nagy páros vagy páratlan. Ez jó. De ugyanálunk számít esetünkben, azért ezt összeszorzom, 4×3×2, ez 12×24.
3: De ezt minek szorzod össze, fölösleges? Szerintem jó úton jársz, csak nem szűkítetted a kör.
1: Az első helyre 4 kerülhet, addig jó.
3: Nem jó, Ádi. Figyelj csak, gondolj bele, hogy páratlan. Tehát azt jelenti, hogy egyesre vagy hármasra végződik.
1: Ez stimmel.
3: Az azt jelenti, mivel 3 jegyű, ezért előtte 2 variáció marad, meg 3 variáció marad. Tehát az egyesnél is lesz a 3×2×1, meg a 3-as végűnél is lesz szerintem a 3×2×1. Pont azért, mert páratlan és 3 jegyű. Tehát innentől ennyire szűkül a variációk száma, az egyszer 6, meg még egyszer 6, tehát hogy józan paraszt észre nekem az 12 variáció.
1: Elmondom, hogy jött ki nekem, mert ugyanennyi jött ki nekem, és nézeg, itt van. Tehát ugyanez jött ki, hogy összeszoroztam, hogy hány szám van, 4×3×2, az 24, és ennek a fele páros, fele páratlan, tehát 12 a megoldás.
3: Igen, az is egy jó módszer, ha azt úgy lesz, hogy
2: kíted. Igen, egyébként nyilván az ilyen Roland féle megoldó képlet van a megoldáshoz írva.
1: De miért az enyém nem jó?
3: De az is jó, ugyanaz, amit adtál, csak te másképp indultál el.
2: A levezetés.
3: Mert én rögtön az elején szűkítettem le a lehetőségeket, te meg a végénél.
1: Na. Jó.
3: Ez jó, mind a ketten jók voltunk.
1: Na, oké.
2: Na, ezt valószínű, hogy tudjátok. 2 szabályos dobókockával egyszerre...
1: 6! Csak hogy gyorsabb legyek egyszer, mint a Roland.
3: Mi a feladat? 2... ez nem tűnik könnyűleges.
2: Segítsen valaki.
0: Buenos morgen! Minden hét

10 perc múlva 9 óra pörög a játékunk, a Tét egy páros napi egy a Vízzene Virág Fesztiválra. Mondom, jó, a mai kérdést szerintem nem túl nehéz. Mi a Halott pénz legújabb slágerének címe? A. Gyerekek, B. Felnőttek, avagy C. Szépkorúak. Ha tudjátok a helyes választ, akkor annak betűjelét küldjétek el a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Sorsolás a következő óra második felében.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ünnepélyes keretek között átadták a felújított esztergomi városházát. Trump a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az euróra és Kijevre. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Június 13-án a szemerkélő eső dacára szép számmal gyűltek össze Esztergom főterén, ahol hivatalosan is átadták a felújított városháza épületét. A rendezvény előtt Hernádi Ádám Esztergom polgármestere ünnepélyesen elhelyezte az időkapszulát, melybe a jelen lenyomatai kerültek. Egy rövid üzenet a jövőnek, az Esztergom újság 2026 júniusi lapszáma, a városháza egyedi Lego modellje, egy mai 10.000 forintos bankjegy, egy különleges fa emlékplakett, egy emlékérem, amit a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulójára emlékeztet, valamint az esztergomi bazilika kupolájának egy eredeti darabja. Ezen felül helyet kapott a kapszulában a polgármesteri hivatal dolgozóinak. És a közgyűlés tagjainak névsora is. A legutóbbi teljes körű felújításra 1904-ben került sor, homlokzatának jelentősebb megújítása pedig 1958-ban történt meg. A hivatalos programot követően a jelenlévőknek lehetőségük volt kívül-belül bejárni az épületet, melyre a jövőben nyílt napok keretében is sor kerülhet majd, olvasható Esztergom honlapján. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés a mai napon. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők válaszolhatnak, a miniszterelnöknek pedig viszonválaszra lesz lehetősége. A kormányfő napirend előtti felszólalását követően a frakciók napirend előtti felszólalásai következnek. A hétfői ülésen interpellációk is lesznek, azt követően pedig megvitatják, majd szavaznak az alaptörvény 16-a a Tiszapárt két képviselője által kezdeményezett módosításáról, amely alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Jurszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezés. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét, kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, mondta Uszakov. Marjunk a Szabadban címmel rendezt programot Tatabányán a Forgó Orsók Foltvaró Klub és a Puskin Művelődési Ház. Az esemény június 20-án délelőtt 9 órakor kezdődik. Az ingyenes foglalkozáson bárki szabadon részt vehet. Eszközöket a szervezők biztosítanak.
0: Időjárás.
1: Jelentős különbség mutatkozhat az ország egyes részei között. Délen tartósan felhős, többfelé csapadékos idő ígérkezik, míg északon a gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul. Kedden több órás napsütésre van kilátás, melyet időnként gomoly felhők zavarhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 9 óra után járunk 5 perccel, ez bizony már a Buenos Morgan utolsó órája. Mosolygos reggelt kívánok mindenkinek, Ádi ma nincs, picit pihen, holnap visszatér. Ez nagyon fontos. Másik, ami nagyon fontos, M1-esen szokásos a helyzet. Erős torlódás, nagyjából Herceghalom térségétől a főváros irányába a külső sávon. Úgyhogy ha esetleg Budapest felé autóznátok, használjátok az M1-esen az átterelt belső sávot. Ezt leszámítva egyébként azt látom, hogy nagyjából minden rendben, és lekopogom, hogy balesetről szerencsére semmiféle bejelentést nem kaptunk. Ami viszont fontos bejelentés, hogy van játékunk végig a héten. Vízzene Virág Fesztivál napi belépőért lehet játszani, mégpedig páros napi jegyért, és nyilván a nyertes választja majd ki, hogy melyik napra kéri mindezt. A kérdésünk nagyon egyszerű, nem is kaptunk még szerintem rá rossz választ. Mi a Halott pénz legújabb slágerének címe? A. Gyerekek, B. Felnőttek, avagy C. Szépkorúak. Küldjétek el a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt, 0620 978 978 5-ös, jöhet akár SMS-ben, akár Viberen keresztül. Ebben az órában is folytatjuk az emlékezetes pillanatok közötti szemezgetést, aztán a műsor vége felé természetesen kisorsoljuk ezt a bizonyos Vízzene Virág Fesztivál páros napi jegyet a helyes választ küldők között.

0: megállunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, 10 magyar szokás, vagy hát szerintem több, mert azért kiegészítettük ezt a cikket, de olyan dolgokat hozunk, amiket a fiatalok másképpen csinálnak, mint a szüleik. Roland már mondott olyat, amiben bízik, hogy úgy marad, ez pedig nem más, mint a mélyhűtős effektus.
2: Igen, tehát azért nagyon bízom benne, hogy a fiataloknál is meg lesz az, hogyha a frigiderben meglátsz egy jégkrémes dobozt, akkor egy ilyen litereset, tudod, igen, akkor legalább 50%, hogy abban pörkölt lesz.
3: Meg, hogy... Vagy a tejfölösben, még abban szokták.
2: Á, vagy még abban, meg esetleg tényleg az, hogy azért tovább visszük azt a nagy hagyományt, hogy minden egyes magyar háztartásban kell, hogy legyen a szekrénynek egy olyan része, ami tele van zacskóval, pont vagy egy zacskó tele zacskóval. Igen.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy tipikusan olyan, amit szerintem muszáj tovább vinni, akkor ami nálunk szerintem tőlem tovább fog menni, és biztos vagyok benne, az a, aki látta Bazi Nagy Görög Lagzit, az tudja, ez a Windex. Én ezt a Clean cuccot használom minden takarítására, tehát az mindenre jó, ha bármi koszos, és akkor jön a Szilvia, és akkor törlöm. Ja, a Szilvia a másik. Tudja, hogy nálunk mindenki Szilviának fogja mondani a papírtörlőt még generációkon keresztül.
2: Igen, mondjuk egyébként, ha ezt így valakinek elmesélhet, hogy figyelj, jön a Szilvia, spriccelek, törlöm. Nem tudom.
1: Hát miért szerinted ezt a fiatalok másképpen akarják csinálni?
2: De egyből is nem.
3: Jó. De amúgy a Clean-t használod? Persze. Mint az ablaktisztítós?
1: Az, mindenre jó. Mindent azzal mosok. Ha bármire kosz,
3: megy... Akkor tényleg olyan, mint a...
1: Ezért kislányom följön saras kézzel a játszótéről. Törlöm.
2: Kislányom, arcod is, hogy néz ki.
3: Ja.
1: De nálunk az liter számfogy. A másik ilyen furcsaságom, jó, hát ezért már megszoktátok, van néhány. Én izével szeretek kezet mosni, mosogatószerrel.
3: De miért?
1: Nem, de az jobban leszedi a zsírt.
3: Dehogy szedi le jobban.
1: Dehogy nem, és védi a kezet.
2: Én is mostam már többször kezet mosogatószerrel.
3: Hát én akkor szoktam, ha a konyhában vagyok, ott, és meg kell mosni a kezem, igen, akkor nyilván nem megyek be azért a fürdőszobába, de alapjáraton...
2: Folyékony szappan helyett azt tartjátok?
1: Van olyan nyomó, ahol, tehát nyilván nem a gyereknél, babánál nem, de hogy van olyan nyomó, amiben nekem direkt ilyen van, és direkt nem mondok márkát. Nem mondok márkát, de nem egy... Na jó, de egy puritán cucc.
2: Egy puritán, érted?
1: Néha olyat veszek, ami jár, de a puritán szeretem jobban.
2: De illatos?
1: Igen. Hát ez a fehér. Azzal szeretek kezet mosni. Ha valaki meghív, akkor készüljön.
2: De ilyen szigorúan. Meglátod, hogy rendes folyékony szappan van, akkor felháborodsz.
1: Amúgy igen. Jó, figyelj, de hogy biztos
3: de
1: nálatok
3: is... De akkor itt nálunk is a...
1: Nem, itt nem mosok kezet.
3: Ja.
1: Ezt hát a napot ez így lenyomom, aztán
2: a konyhába jár.
3: Azt majd ott van, igen. Ja, én igen is azt hittem, hogy oda jár. Jó. Kezet mosni.
1: Azt mondd el, Andi, hogy nálatok van-e valamilyen, amilyen családi dolog, és visszat tovább a szülőktől, eszedbe jut-e bármi, vagy csak úgy általánosságban eszedbe jut-e valami, amilyen tipikus megy generációról generációra dolog?
3: A balta.
1: Kitől örökölted a baltát? Hányadik generációs balta?
3: Nem tudom, a híres, honnan szedte, de...
2: A híres Hitler családi balta.
1: Ami már meg annyi helyzetet megoldott családon belül is kívül.
2: Én ezt előre mondjuk a stúdió látogatásra esetleg feliratkozó hallgatók, mert azt tényleg meg fogjuk csinálni, mert meg kell csinálni, ha lesz így érdeklődő.
1: És körbevezetés lesz.
2: Hogy igen, igen, igen.
1: Idegenvezető.
2: Tehát, hogy azért Andinál egy kicsit az elnézést, hogy félbeszakítottalak, ha ezt baltával érti, akkor sorry.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
4: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt összegyűjtöttek sok dolgot, ezeken többnyire végigmegyünk, mert rengeteg van. Boomer vagy Z-generációs dolgok is jöhetnek, hogyha nálatok van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg 0620 978 978. A lényeg az, hogy dolgok, amiket másképpen csinálnak a fiatalok, mint az idősek. Onnan indul a dolog, hogy egyre ritkábban telefonálnak, inkább üzenetekben kommunikálnak, és én ezt nagyon is aláírom. Többen vannak, akik számára sértő, hogyha telefonon hívod őket.
2: Érdekes, de én is tapasztalom, tehát hogy abszolút, én is nekem is ezek a személyes tapasztalataim, nekem ezzel nincsen bajom, én ha kell, akkor írok üzenetet.
3: Én is egyébként írok üzenetet, de hogyha nagyon nincs hozzá kedvem, akkor általában telefonálni szoktam, vagy pedig hangüzenetet küldök. De...
2: Vagy a másik, igen, a hangüzenet.
1: De ez milyen furcsa, nem, hogy nekem például már konkrétan van olyan ismerősöm, akire rá kell írni, hogyha beszélni akarok vele, mielőtt beszélni akarok, hogy felhívnám.
2: Igen, és vagy te, akit föl kell hívni, hogy Ádi, amúgy küldtem üzenetet, nézd meg.
1: Jó, az egy másik téma, de eddig nem is láttam a telefonomat.
3: Hát az, igen, tehát te egy külön eset vagy.
1: Az ifjabb generáció már sokszor TikTokon vagy YouTube-on keres recepteket Google helyett.
3: Jó, egyébként ez szerintem már ránk is jellemző, nem? Tehát, hogy én is van, amikor a TikTokról mentek rá recepteket, vagy mondjuk YouTube-on keresek.
1: Ti használtok még Google-t? Mert én arról teljesen leálltam, amióta ChatGPT van.
2: Én használok, sokkal. Igen, én is. Én mondjuk nem szoktam recepteket keresni, hát főzni se szoktam. De a feleségem, ő szokott, tehát ő már volt olyan, hogy TikTokról szedett receptet. Igen.
1: Mire kerestetek rá? Mire googlistatok rá legutóbb? Megvan? Fogadjunk te órákra.
2: Nem.
1: Én autó?
2: Nem, foci.
1: Foci. Jó, ez a háromból meg lett volna. Andi?
3: Hát most...
1: Van egy cég...
3: Én a nőgyógyászokra kerestem.
2: Ezután várjuk nőgyógyászok jelentkezését.
1: Van-e logó?
2: Ez nem egy stúdiótúra lesz, vagy ha igen, akkor nagyon privát.
1: Van-e logó, illetve cégjelzés az elemes termékek kiszállítási dobozán?
3: Ja, igen.
1: Google találatok. Oké. Okay.
2: De nem ezt leegyszerűsítette. Anonim vibrátor szállítás.
1: Aztán, jó, úgy látom, ezt a megszólást kibírtuk 8 percig a vibrátor szó kimondása nélkül. Itt megtört a jég.
3: Roland, elrontottad a játékot.
1: Oké, okay, a fiatalok jelentős része nem hord magával készpénzt. Ez is tök izgi. Uh-huh. Egyébként én is azon kapom magam már sokszor, hogy nem, de ez nem a fiatalságom jele, hanem inkább megváltozott a világ. De hogy
2: nem forró vagy, tudod, ez annak is lehet a jele.
1: Nálatok van KP?
2: Na, én szeretem, ha van nálam.
3: Igen, én is szeretem, hogyha van nálam. De egyébként már a mi generációnkra is jellemző, hogy nem használnak. Egyébként, mert már én például most ugye, hogy elutaztam az egyik barátommal, ő mondta, vagy kérdeztem tőle, hogy te váltasz eurót, és akkor mondja nekem, hogy hát én magyar forintot se láttam a 3 éve, nem hogy euró. Jó, van, akkor azt megbeszéltük.
2: Meg ebben az... Köszönöm, annak így egy párod.
0: Buenos morgen, mindenki!

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Aztán a fiatalok sokszor háttérzajként indítanak el videókat, streaming platformról dolgokat, csak hogy menjen.
2: Igen, ezzel viszont tudok azonosulni, mert ezzel néha én is így vagyok.
3: De én már nagyon régóta.
4: Hát akkor régóta vagy fiatal.
1: Sőt, amikor egyedül laktam egyetem főiskolás éveim alatt egy lakásban, akkor én csomószor bekapcsoltam akkor még a Comedy Centralt, csak hogy legyen társaságom. Tehát, hogy nem is néztem, csak hogy menjen valaki dumáljon hozzá.
3: Ez is mindig amúgy a Comedy-t kapcsolat.
1: Na, hát így.
2: Én fősülis egyetem is, akkor én Mónika Show-t néztem, gyerekek, vagy azt kapcsoltam
1: végre. Ez is sok mindent elárul rólunk, hogy miért ilyenek lettünk és hogyan. Aztán itt felsorolják az ominózus alkalmazás ismerkedést és online ismerkedést, ami gyakoribb, mint a fizikai kontaktus. Én azt hiszem, hogy már súroltam ennek a határát, de még én az idős érába tartozom ezen fronton.
2: Aztán itt van, hogy sokan már nem emlékeznek telefonszámokra, mert minden el van
1: mentve. Sose tudtam.
2: Ezzel mondjuk teljesen tudunk szerintem azonosulni.
3: Én azért tudok egy-két telefonszámot.
1: Tényleg? A sajátodat,
3: hát a sajátomat nyilván.
1: Anyukádét?
3: Anyujét tudom, igen.
1: Apudét?
3: Apujét már nem, mert azóta már kétszer változtatott rajta, de...
1: A Rolandét?
3: Amúgy, nem.
1: Egy számot tudsz a Rolandéból?
2: 06.
3: Nem. Há, igen, tudod, azt sem tudom mi, 20 vagy 30, 30-as.
1: Nekem tudod, 30-es. Mi is volt? Volt nektek menedzser kalkulátorotok? Az a legjobb volt. Ez olyan, mint egy kicsit okosabb számológép, mint
3: igen,
1: a számológépek.
3: Igen, aminél sok ilyen, mindenféle ilyen jel volt.
1: Igazából arra volt jó a mobilos korszak hajnalán, hogy le tudtad benne menteni emberek nevét, meg telefonszámát.
3: Abba tényleg.
1: Aha, arra volt a menedzser kalkulátor.
3: Akkor nekem nem menedzser, nekem szerintem valami másféle kalkulátorom volt.
2: Neked csak sima számológépen
1: ilyen,
2: volt az elképzelhető.
1: Voltam vele. A több képernyőt használnak egyszerre, hát mi is. Szerintem ez már abszolút ilyen munkaköré.
3: Hát igen, sokkal egyszerűbb úgy dolgozni. Igen.
2: Aztán itt van egyre gyakoribb, hogy inkább ételt rendelnek, mint főznek. Ez egyébként szerintem valahol picit szomorú, nyilván a különböző éttermek ezt örömmel veszik, de hogy azért a főzés az ne tűnjön már el. Szerintem tök menő, ha valaki jól tud főzni.
3: Hát meg szerintem olcsóbb is azért.
1: De ez amúgy az időhiány? Vagy ez nem azzal áll egyenesen kapcsolatban?
2: Időhiány és kényelem talán.
3: Igen, mind a kettő.
1: Pedig az jó buli szerintem. Aztán gyakoribb lett, hogy valaki online tartalomból tanul meg egy új hobbit vagy szakmát, és mondjuk nem egy kurzusra vagy egy képzésre megy. Itt én még azt is megemlíteném, hogy mintha, és lehet, hogy tévedek, javítsatok, mintha kevesebbet érne a papír, mint régen.
2: Egyébként ebben van valami, igen, tehát, hogy most már a készségszint számít. Én nem tudom, nyakkendőt tanultam megkötni egyedül YouTube tutoriálból, de azt is egy nyakkendőnél.
1: Azt, hogy utálom, egyszer megcsináltam. Az úgy nézett ki, megnéztem a legtöbbet rákeresett ilyen YouTube-os videót, hogy hogyan kell nyakkendőt kötni, és bejött a csávó, és mondta 2 percen keresztül, hogy akkor hogy rakjam át, itt a 2/3, ott az 1/4, pontosan húzom, így állítsam be, és utána itt húzzuk át, ott csavarjuk át, itt húzzuk át, itt, és kész. Anyád.
2: Mintha olyan egyértelmű lenne, ugye? Tényleg nem könnyű.
1: Nem, tényleg
2: de
1: nem.
2: Egyszer megkötöd, és úgy marad, jó esetben.
1: El tudod úgy mondani, hogy a kis nyuszi hova megy be?
2: Dehogy is, dehogy is.
1: Akkor nem te fogsz engem megtanítani.
2: Mert hát én sem tudok. Én nem tudom, mi ez. Ez egy perverz modókának tűnik, hogy hova megy be a kis nyuszi.
3: Ezt a cipőkötésnél
1: szokták, nem? Nyakkendőnél is van valami. Ott is van valami alagút, bebújik, kibújik.
2: Nem mondom én.
1: Meghúzza, nem húzza.
2: Nem mondom. Tehát, hogy alakul ez, gyerekek, alakul ez, jó lesz az a végén.
1: És van még egy, amiről beszéltünk már korábbi napokon, és nekem egyébként nagyon izgalmas és tanulságos, hogy sokkal előrébb helyezik magukat, mint mondjuk a munkájukat. Tehát, hogy míg mi képesek vagyunk a munkáért élni, ők inkább a munkából élnek. És így gyorsabban is váltanak, kevésbé priorizálják. Ez szerintem tök jó.
2: Egyébként igen, én is azt gondolom, hogy összességében ez hasznos, és na ez egy olyan dolog, amit tényleg vittünk át mi is generációról generációra, és hát ugye szerintem mindenki tud ilyen példát mondani szülők idejéből, amikor több évtizedet húztak le ugye egy munkahelyen. Ez most már teljesen megváltozott.
0: Buenos morgen, minden

0: más llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Ha ezt hallod, akkor jól döntöttél.

David Guetta. Check out my new single. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

0: Egy perccel járunk 3:40 után, bárhogy nézem, ez bizony már a hajrája a mai Buenos Morgannek. Egy dologgal még adós vagyok, ez pedig természetesen nem más, mint a mai nyertesünk, illetve hát az, hogy eredményt hirdessünk, vagy hát elmondjam a helyes választ. Noha azt gondolom, hogy ez semmiféle meglepetés nem fog okozni, mert hogy egy darab rossz választ nem kaptunk, úgyhogy tényleg mindenki tudta azt, hogy mi a Halott pénz legújabb slágerének a címe. Azért, hogy igazán könnyű legyen, még adtam 3 válasz lehetőséget is. A gyerekek, B felnőttek, vagy C szépkorúak. Mondjuk szerintem mindegyik jól hangozna Marsalkó Dávid szájából, de természetesen a gyerekek volt a helyes megfejtés, és ezt valóban mindenki jól tudta, rengetegen írtatok. Jól látszik, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnétek ott lenni a Vízzene Virág Fesztiválon, de az a szerencsés hallgató, aki most meg is nyerte a páros napi jegyet, arra a napra, amelyikre természetesen ő szeretné ezt felhasználni, ő nem más, mint, és akkor ide mindenki képzeljen doppergést, meg hasonló dolgokat. Vivien, gratulálunk! Természetesen a részletekről értesítünk adáson kívül. Úgyhogy ennyi volt már a Buenos Morgan, picit rendhagyó formában, mert hogy Ádi ugye ma nem volt, úgyhogy jó sok emlékezetes pillanat volt, ami közül szemezgettünk, best of-okat hoztunk el nektek. Holnap azonban Ádi már visszatér, úgyhogy mindenki megnyugodhat. A klasszikus, hagyományos formájában jelentkezik a Buenos Morgan holnap reggel 6 és 10 óra között. A folytatásban érkezik Zimmerer Tomi a koktéllal 10-től egészen 2-ig, majd Bálint Lackó a délutáni csúccsal, ezt követi a Charter, majd a Light Session, úgyhogy minden a hagyományos kerékrendben zajlik. Van ilyen szó? Nem is biztos, hogy van. Hagyományos menetrendben, vagy nem is tudom, mit mondjak, mókuskerékben, de mókuskerék, az meg monoton, azt annak ne érezzük. Na, szóval minden megy tovább úgy, ahogy szokott. Köszi a figyelmet, az elmúlt 4 órában így és Solandot hallottátok. Holnap Tali!
1: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
0: Ez reklám volt.

0: valamint a közúti balesetek megelőzése. A magyar podcast piac 10 év alatt több mint 30-szorosára nőtt, derül ki egy átfogó piaci elemzésből, ami az MTI-n olvasható. Naponta átlagosan 73 új epizód jelenik meg, idén pedig várhatóan több mint 34 ezer új adás készül. A legnépszerűbb témák politika, mesterséges intelligencia és mentális wellness. A pártok podcastos jelenléte meglepően kiegyensúlyozott, a Fidesz és a Tisza párt szinte azonos számú epizódban szerepelt az elmúlt évben. A közlemény szerint, amit néhány évvel ezelőtt még kevesek hobbijának tartottak, már a magyar digitális média egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált. Mozdítsd meg környezetet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kereszteztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral. És végezetül sport. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere. A 41 éves kiválóság az idén először nyert pályafutása során, pedig ez már a 106. futam győzelme. Hamilton mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a VB címvédő szintén brit Lando Norris pedig harmadikként, míg az összetettben élenálló olasz Andrea Kimi Antonelli műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. A VB két hét múlva Ausztriában folytatódik.
1: Időjárás.
0: Ma a front mögött változóan felhős napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható, érénk erős lehet a nyugati észak-nyugati szél, napközben 23 fokra van kilátás a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

játékunk a reggel. Mi? Holnap folytatódik, úgyhogy majd fülelj akkor is. Hello, buenos morgen, ki koktél beköszön. Indítom a négy órásat. Kevés Duma, jó sok zenon, mindez Tamással és a Bulvárcsókorral. Persze jön Kato, itt lesz nagy Bogi Limpény. Alan Walker pedig kezd. Tiéd a Broken Strings. Rádiózz velem!

Tony John, persze, hogy a Turn the Lights Off volt a tiéd, a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és természetesen Tamással, no meg a Jolánokkal és a Videkkel. Boldog névnapot nektek! A nevetek eredete érkezik majd a következő órában. A Bulvár Csókor is elkezdődik. All the Black Eyed Peas lesz terítéken nem sokára. Addig pedig legjobbjainkat hozom. Én Tamás itt a Koktélban. Mindjárt Olivia Dean énekel Camaro.

Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love a tavalyi évben érkezett. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem, a szerző ismeretlen, de igazából bárki mondhatta volna, úgyhogy én mondtam, és a bulvár csokrot is én fogom mondani nem sokára, addig viszont rákukkantottam az időjárás jelentésre, 21 Celsius fokos maximummal találkozom ma, ó, bocsánat, van itt egy 22-es is 2 órakor. Aztán, hogy igaz-e? Ki tudja, kiderül majd. A lényeg, felhős és napos időszakok változnak, ma viszont, ami jó hír, elvileg nem lesz csapadék, mondom még egyszer, 21-22 fok. Mindjárt a The Black Eyed Peas, addig a Golden, itt lesz a Lil Mix, sőt, George Ezra is, csak slágerek közt, egyből a kereskedelmi szünet után dobom a Green Green Grass-t, mutatom!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszériajavítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A The Black Eyed Peas, Anita és El Alfa Kollab, Simply the Best volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Cocktail, tudod, kevés duma, jó sok zene, és Bulvár Csokor. A The Black Eyed Peas a terítéken. Előző hónap 25-én rendezték az American Music Awards gálát, az együttes elnyerte a legjobb nosztalgia dal díját a 2010-es Rider Bunny című slágerükért. A legnagyobb meglepetést mégis az okozta, hogy a trófeát Will.i.am, Tabu és Apple D App oldalán maga Fergie vette át. A köszönő beszéd alatt a bulvár sajtó azonnal felkapta Fergie megható és kissé vicces megjegyzését. Külön köszönetet mondott a rajongóknak, amiért a TikTok videókkal újra divatba hozták a számot. Elárulta, ennek köszönhető, hogy a 12 éves fia Axel végre felrakta a Black Eyed Peas-t a saját lejátszási listájára, így a suliban is menő anyuka lett. Hát én még nem vagyok a gyerekeim lejátszási listáján, de ki tudja, egyszer csak azt kéne zenét csinálni. No, csinálni nem is, de csiholni mindenképpen tudok nektek itt a kütyüjeinkből. Dennis Lloyd rögves, Lumen Pralanóta is jön. Egészen a Balatonig utazunk, itt pedig a Jonas Brothers a tiétek. Csak slágerek között hozom. Szóval no time to

0: tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögné, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Több mint 60 állatfajra veszélyesek hazánkban az elhagyott horgászeszközök, 10 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, a magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra kikapott Svájctól. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti.

0: az elveszített vagy aktívan használt horgászfelszerelések. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. A felméréshez a kutatók 40 évet felölelő média elemzéssel 200 esetet dokumentáltak, és úgy látják, hogy szükséges lenne online kérdőíves elemzéssel a horgászok tapasztalatait összegyűjtve folytatni a kutatást. Vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat Esztergomban június 20-án a Mesekuckó játszótéren. A délelőtt fénypontja a kismotoros felvonulás, amely 11 órakor indul, ezért érdemes otthonról hozni a kismotort, biciklit vagy rollert. A felvonulás előtt és után játékos feladatok, ügyességi kihívások várják a gyerekeket. A jó hangulatról a Hangemberek zenekar gondoskodik, így a mozgás és a játék mellett zene is színesíti a programot. A délelőtt 10 órakor kezdődő esemény ingyenes. És végezetül sport. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól az Európa Liga alapszakaszának vasárnapi játéknapján Krienzben. Az 1 óra 22 perces találkozó legjobb magyar játékosa a 17 pontos Pesti Marcell volt, míg a hazaiaktól Lars Migi 19 pontot szerzett.
1: Időjárás.
0: Ma a front mögött változóan felhős napos időben lesz részünk, csapadék már nem várható, élénk erős lehet a nyugati észak-nyugati szél, napközben 23 fokra van kilátás a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ezzel indítom a második órát, sziasztok! Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással, Eliza Rose, aki a Belöv Odmal című slágert énekelte. Na, ő lesz a Bullard Csókorban, de jönnek a névnaposok is. Andy Gugál, Will Will.i.am, Camila Cabello, és persze Lady Gaga. Kezd már is a This Is!

és az ő nevét már többféleképpen hallottam. Üzsel, Hugel, Hugel, Hugel, Hugú. Na van itt minden, mi szemszájnak ingere. Maradjunk annyiba, hogy valakinek a huga. Topik és Arás, no meg ő. Az I Adore You 2 évvel ezelőttről hoztam ide neked. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Nem sokára jön egy újabb bulvárcsokor adag, benne pedig Eliza Rose-zal. No nem az az Eliza Rose Watson, aki egy OnlyFans milliómos, bár igazából, hogyha szeretnétek, akkor róla is mesélhetek, nem? Hanem az énekes, aki egyben DJ is. Előtte névnaposaink, ők a Jolánok és a Videk. Na mindjárt jöttök! Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád, tedd a memóriába, kell vedd elő, ez a mai napi koktélos bölcsesség. Anna Mary mindjárt, Olivia Rodrigo az újdonsággal, itt pedig a TNT. És ugyancsak egy újdonság, ugye itt az szól, úgy bennmarad a fülembe, hogy hihetetlen, de szerintem a tiétekbe is. Na ime, hozom csak slágerek közt.

Kéri, 2018-ból szállítottam, csak slágerek közrepült. Üdv neked! Június 15-én Foki Otto animációs film rendező és reklám grafikus születésnapján Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója ő egyébként. Tudjátok, az a TV Maci, amelyik akkorát köpött. Lehet, hogy innen vettük a rossz példát? Ki tudja. Jólánok, Videk, tiltök, a Jólán írói névalkotás, Dugonis Andrásnak a Jólánka, Etelkának Leánya című regényében, a Vid pedig a délszláv Gújdó magyar megfelelője, jelentése szíves, készséges. Jólánok, Videk, boldogat nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket az egész nap folyamán, teltitek, örülnek mindennek is, például Eliza Rose dalának. Na, az is jön nem sokára, na meg a Bulvár Csokor, előtte Pangosi Brothers Company, Counting Crows, a Shrek 2-ből, épp tegnap néztem a Shrek-et, tök jó volt, Kashmir, no és

Brothers Company, és az olyan nő, ahogy ígértem, csak slágerek között repült. Koktél 4 órában Kevés Zsumával, jó sok zenével és Tamással, no meg Bulvár Csokorral, benne pedig Eliza Rose, no nem a Watson, aki OnlyFans milliómos, de róla is van egy hírem, a modell nemrég hatalmas, igencsak hiányos öltözetű óriás plakátokat helyezett ki London szerte, hát hogy reklámozza az oldalát. Tudja, hogy mi az a marketing? No de térjünk rá Eliza Rose-ra, a DJ-re, énekesnőre, megjelent az új mixalbuma, nemrég debütált a legendás londoni Fabric Club gondozásában. A Bulvár sajtónak adott nyilatkozataiban elárulta, hogy a hatalmas világslegere a Beatles of the Mall után tudatosan akart kicsit visszahúzódni a fősodorból, hogy újra a klub kultúrának élessen. Egyébként épp most kezdi meg hatalmas európai turnéját, a legfrissebb hírek szerint kiemelt fellépő lesz a Field Day fesztiválon, valamint a horvátországi Defected Croatia tengerparti bulikon is. Na ezt gondolom közelebb van, úgyhogy irány Horvátország! A Bulvár Csokorban Eliza Rose, aki nem Watson és nem OnlyFans milliómos. Jön Only Mars, Rizzle Kicks-el, a Blackpink-től is hozok egyet, itt pedig ő már, mint hogy Eliza Rose, a dal, amiről beszéltem, a Palace of the Mall.

vannak. Ez volt a levitétink. Zártam a második órát a koktélban, de jön ám a harmadik, amiben ugyancsak lesz majd bulvárcsokor. Ki lesz benne, mindjárt mondom. Kitty a legfrissebbekkel, aztán Állok és Bibi Rexa.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. Megdőlt az országos napi szélrekord szombaton. 14 éremmel zárták a magyarok az olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságot. Nemeski Ti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Megdőlt az országos napi szélrekord június 13-án, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Azt írták, szombaton egy átvonuló intenzív zápor környezetében Győr Egyetem meteorológiai állomáson kora délután óránként 99 kilométeres széllökést mértek, amellyel megdőlt az erre a napra vonatkozó legerősebb széllökés országos rekordja. Hozzátették, a korábbi óránkénti 97,6 kilométeres rekordot Békés Csabán rögzítették még 2018. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Donald Trump bejelentését követően G.D. Vance alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy kiképviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen. Az MVM Égáz Dégáz Földgáz Hálózati ZRT északi gázüzem tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren karbantartási munkát végeznek. A munkálatok idején, vagyis ma 6 órától június 17-én szerda 6 óráig

0: Lett ma 22 és 24 fok között alakul.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 év

Cocktail, kevés dumával, jó sok zenével egészen kettőig. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy a rengeteg jó dal mellett. Bulvár Csokorral is bombázlak, hazai vonal, Szakács Gergő lesz itt veletek. Andik, Tiesto, Fall on the Floor, Trémi McCoy, no és állok van, mint BB Rexa. Ígértem, hát hozom itt a DP.

Tiesto és persze Brian Gray, a Beautiful Places volt a tiétek. Ez a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással kettőig tölthetjük együtt az időt. Ígértem neked bullár csokrot, kapod ám, ebben az órában Szakács Geri érkezik. Egy-két érdekességet például az apaságról tuti, hogy mesélek. Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd fel a memóriába, kell, akkor pedig majd vedd elő. Én előveszem például az Utopia 2 című filmet, a Zoo című Shakira dal Misty itt lesz. Jön Mr. Props, Lanin pedig most a Tattoo-val hozom, persze, hogy csak slágerek közt.

0: Shakira és az Utopia 2-ből érkezett. És ha már Shakira, akkor akár a Die Die című dalt is emlegethetném az ügyben, hogy folyik ám a foci VB, vége van már a Svédország-Tunézia mérkőzésnek, 5-1 lett kérem szépen Svédország javára, a délelőtt folyamán pedig ugye az Elefántcsontpart Ecuador összecsapást láthattátok, vagy éppen nem láthattátok, na ott Elefántcsontpart nyert 1-0-ra. Ma még lesz egy Spanyolország zöldfogi szigetek 6 órakor, no meg egy Belgium Egyiptom este 9 órakor. Izgi ez a foci VB, tetszik? No és a Bulvár Csókor is benne mindjárt Szakács Gergővel, addig a GLC, itt lesz Zayn, Avril Lavigne, no meg Alma és a Close the Door. Hozom a kereskedelmi szünet után, mutatom!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
3: És mi hiányzik, Anna?
2: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
3: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
2: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A GSC valamint Dev Collab, She Makes Me Wanna volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a Koktél 4 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy. Szakács Gerit ígértem neked a Bulvár Csokorban. Az úr teljesen hátat fordított a nyüzsgő fővárosi életnek, családjával, kisfiával és párjával kiköltöztek a városból a természet lágy ölére, ami ugye teljesen átformálta a mindennapjait. Saját bevallása szerint a kisfia érkezése és a vidéki környezet hozta el számára valódi belső békét. Közösségi oldalain is egyre többet posztol arról, hogy a koncertek után a családi fészekben is nagy erdei kirándulásokon töltődik fel. Egy korábbi interjújában a bulvársajtó felkapta a megdöbbentő vallomását, miszerint egy súlyos lábtörést követő kényszer pihenő alatt egészen 120 kilóig húzott fel. Na, azóta az életmódváltásnak és a vidéki pörgésnek köszönhetően sikerült visszanyerni a formáját. Bulvár Csokor, benne Szakács Geri, énekelni is fog mindjárt. Itt lesz Nelly Furtado, Missy Elliott, a Ray Dalton és a Wanna Make című Szakács Geri dal. Hozom csak slágerek közt.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenetet

Taylor Swift és Jónya Zopalájt az idejéből hoztam. Ez a koktél 4 órában a harmadikat zártam, jön Andy a legfrissebbekkel, aztán az Outliers és John Fogerty kollab. Have you ever seen the rain? Jó nagy klasszik volt, mutatom!

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Folytatódik a zöld állítások ellenőrzése, a horvát háztartások harmada hitelt törleszt, Mozdítsd meg környezeted címmel rendeznek programot Környén. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idei évben is ellenőrzik a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett tájékoztatások, köztük a fenntarthatósági úgynevezett zöld állítások valóságtartalmát, hívta fel a figyelmet mai közleményében a hatóság. A vizsgálatokat hagyományos kereskedelmi üzletekben és online felületeken egyaránt elvégzik annak érdekében, hogy a félrevezető és tisztességtelen tájékoztatások ne befolyásolják a fogyasztókat vásárlói döntésük meghozatalában. A zöld állítások olyan üzenetek vagy jelölések, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. Fő céljuk, hogy támogassák a fogyasztókat a fenntarthatóbb döntések meghozatalában. Horvátországban a háztartások mintegy harmada hitelt törleszt, átlagos tartozásuk csak nem 22 ezer euró, azaz mintegy 7,8 millió forint, ami meghaladja az éves átlagos nettó keresetet, írta a Veczernyi Liszt című horvát napilap ma, a Horvát Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentésére hivatkozva. A lap szerint az eladósodottság egyik fő oka a túlfűtött ingatlanpiac, a lakásárak gyorsabban emelkednek a béreknél, ezért a saját otthon egyre nehezebben elérhető az átlagos jövedelmű családok számára. A horvátországi lakóingatlanok ára tavaly 14,1%-kal nőtt. Évente mintegy 20 ezer új lakáshitelt vesznek fel az országban, és csak nem minden ötödik lakás vagy házvásárló a jelzáloghitel mellé kisebb fogyasztási hitelt is felvesz, hogy ki tudja fizetni az

0: lesz, amit időnként ugyan eltakarhatnak fátyol és gomoly felhők, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Jelzem, elkezdem az utolsót. Hello, ez a koktél 4 órában. Kevés dzsumával, jó sok zenével és bulvácsókorral. Tom Walker érkezik, benne digitális detox, titkos költözés lesz itt minden, kérem. Sok-sok jó zene is, tudod. Miles Smith mindjárt, a Purple Disco Machine. Itt lesz Eric Priest, no meg az Outliers. Tarts

mi íz, és jó, hogy a Stay csak slágerek között repült. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, mindez 4 órában itt a forráson. Én Tamás, Tom Walker, ő érkezik nem sokára, mint ahogy emlegettem, a totális digitális detox és a titkos költözés is szóba kerül. A bulvár csokor tehát nem sokára az övé. Valakit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, remélem a memóriában már fenn van. Ha kell, akkor mindenképpen rángasd elő. Én teszem ezt mindjárt Iazzal, itt lesz a replay, Ráfi Rosério is érkezik, a music, a Dr. Béres szerint pedig jöhet még egy, de szerintem még jöhet több is, már ami a dalokat illeti. Itt az úr, csak slágerek közt.

korlátozás van érvényben várhatóan 2 óráig, ami megakasztja az arra közlekedőket. Mindkét irányból úgy kb. 1 kilométeres torlódással számoljatok. Ha van híred, dobd, ígérem, hogy továbbítom. Jó utat! És persze, jó zenehallgatást, no meg jó bulvárcsokrot Tom Walkerrel rögvest. Itt lesz ő is, énekelni fog, David Guetta muzsikál egy nagyot. Jön a The Hanging Tree-ből a Midnight, és persze Nicky Orr, valamint Daisy, csak slágerek közt, itt szól a Sunroof.

Ian McKiston Walker közös Home a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, na mindezt Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Tom Walker, itt a Bulvár Csokorban. A rajongók körében a legnagyobb bulvár téma amúgy, hogy Tom az utóbbi hónapokban szinte teljesen felszívódott a nyilvánosság elől, miután feleségül vette szerelmét Anita magánéletére fókuszál, ugyanis elárulta a követőinek, hogy az élete az utóbbi időben teljesen feje tetejére állt, mert egy új házba költözött, a mindennapjait pedig a dobozolás és a berendezkedés teszi ki. A bulvár sajtó és a zenei magazinok azonnal lecsaptak a hírre, miszerint az énekes ugye nem csak otthont váltott, hanem kapaszkodj egy saját csúcskategóriás házi stúdiót is épít az új birtokán. Tom elmondása szerint azért vonult vissza a közösségi médiától, mert minden energiáját a barkácsolás, a stúdió akusztikájának finomítása és az új dalok írása köti le. Új dalok? Ho-ho, hát ezt már nagyon várjuk. Na és várjuk a Last Frequencies, valamint a Tempered Trap közöst, itt lesz a hallott pénz, mert hogy valami mindig van a levegőben, a Macklemore és Ziggy Stardust kollabot pedig most dobom, csak slágerek közt itt az Anne We Dance.

Az Ofenbach és Ella Henderson Collab Hurricane, zártam az órát. Igazi hurrikán itt az óra végén. No és a koktél végén is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. 10 órától mostanáig a 4 órás magazinműsort és persze Tamást hallottad. Holnap találkozhatunk, ugyancsak 10 órakor. Jövök majd, addig tedd el a koktélos poharadat, akkor pedig vedd elő, és gyere szomjasan. A folytatás Bálint Lackót hozzá el. Egészen 6 óráig lesz veletek a délutáni csúcs az utak híreivel és rengeteg jó dallal. Én jövök vissza, az európai kedvencek érkeznek, valamint DJ Bóli is a Live Session 2 órájában 8 és 10 óra között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Tate McRee kezd, Sports Car, így a dal. Holnap pedig gyűszök!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzene Virág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
8: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 2:03 múlva szép délutánt kívánok. Vádat emeltek egy többszörös visszaeső díler ellen, megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak, ma Nyergesújfalun várják a véradókat. Itt Talar Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A fővárosi főügyészség vádat emelt és súlyos fegyházbüntetést indítványozott egy többszörös visszaeső díler ellen. A fővárosi főügyészség azt közölte ma az MTI-vel, hogy a 34 éves férfit korábban kábítószer birtoklása miatt 3 év börtönre, majd kábítószer kereskedelme miatt 8 év fegyházra ítélték. A férfi már az utóbbi eljárás alatt is folytatta a drogok értékesítését. A fővárosi főügyészség a férfit többszörös visszaesőként elkövetett jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolta meg vádiratában, vele szemben súlyos egyház és pénzbüntetés kiszabását, valamint közel 470 millió forintos vagyonelkobzás alkalmazását is indítványozza, áll a közleményben. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott mai sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyermekek számára, mint amennyi előnnyel jár. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. Egészen 18 óráig a nyergesújfalui Ady Endre művelődési központban nyújthatják karjukat. Vár minden érdeklődőt végzős növendékei záróhangversenyére Esztergomban a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola június 16-án, azaz holnap 17 órától a Reményi Károly hangversenyteremben. A koncerten a zeneiskola végzős növendékei mutatják be tudásukat és az elmúlt évek munkájának eredményét. A hangverseny egyben fontos mérföldkő is számukra, hiszen tanulmányaik lezárásaként lépnek közönség elé. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő lesz, amit időnként ugyan eltakarhatnak fátyol és gomoly felhők, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia

A Forrás Rádiót hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig azért a közlekedési információkkal is foglalkozunk, ugyebár az M1-es autópálya az első sorban van ebben az esetben. Hát tulajdonképpen a 13-as számú főút és Kisigmánt között ott azért kátyúznak az M1-es csomópont környékén, úgyhogy ott azért megakaszthatja az arra közlekedőket. Egyébként pedig az autópálya mondhatni viszonylagosan normál tempóban járható a megszokottakhoz képest. Dessel és az Osztrigával folytatjuk, és ne felejtjétek, ha nektek van közlekedési infótok, 0620 978 978-et. Köszönjük szépen, balesetmentes, jó utat!

0: amikor már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenét. A műsorszám termék megjelenítés.

Rádió mindig vele csak slágerekkel, benne pedig Rihanna és a Rude Boy forgott az iménti percekben, és képzeljétek el, hogy a következőkben is csak slágereket hozok el nektek. Ezen slágerek között pedig megtalálhatjátok Evelyn Roxton-t is például, vagy éppen Rita Ora, de Cyril és Mary Joy is itt lesz velünk a Steel Interview-val. Ne menjetek sehova!

ABCDEFU, igen, nagyon jól ismeritek ezt a dalt, szerintem hallottátok már párszor. Ti a Forrás Rádiót hallgatjátok mindig vele, csak slágerekkel, és képzeljétek el, hogy ebben az órában is jönnek a hírek mindjárt Andival. Ám mielőtt még odaérnénk, természetesen hozunk még slágereket, csak hogy ne unatkozzatok a délután folyamán. Ez pedig Ariana Grande-t, az fel is hozom a fiát, illetve KKV-t és BSV-t jelenti, a Jacuzzi érkezik már is itt a Forráson.

0: Wake So Long a Swedish House Mafiától itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Képzeljétek el, hogy a következő órában is ilyen slágerekkel folytatjuk, mint például Hypaton, Norma J. Martin és Harry Piafar közös Out of My Head címmel ők érkeznek. Mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aját, mondok megint.
3: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Slep élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
4: Én is ismerem.
3: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
4: Ő az én kedvesem.
5: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs, minden ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúk tere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
7: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei. Zárva lesz pénteken a Tészol ZRT központi ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának mai ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Ósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszéléseket és kétoldalú egyeztetéseket folytattak a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján az MTI-vel. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban, ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 kapott kifogásolt minősítést. A vízminőségi kategóriákban nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely, többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges 4 éves adatsorral, de a víz minőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A tavalyi szezonban 5 új fürdőhely létesült, közölte az NNGK. A tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Síkvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új, a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata a megszokott rendszerint reggel 7 és délután 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. Horváth Krisztina Arcok című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket június 19-én pénteken 18 órától Esztergomban a Kisduna sétányon található a Korzóban. A tárlat az emberi arcok sokszínűségét, kifejező erejét és történeteit állítja középpontba. A kiállításon Horváth Krisztina alkotásain keresztül ismerhetik meg a látogatók az Arcok című sorozatot.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is napos idő lesz, amit néha takarhatnak el fátyol és gomoly felhők, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs, indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint László halljátok, és megígérem nektek, hogy ebben az órában is csak kiváló slágereket hozok. Szép egymás utánban, ahogy azt persze megszokhattátok. Úgyhogy ez most sem lesz másként. Kezdünk is rögtön egy olyan dallal, amelyet szerintem nagyon jól ismertek. Hypaton és az Out of My Head érkezik.

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, és persze Éva Max-el is az imént, ez volt a Maybe You're the Problem, ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok. Ezen slágerek mentén megyünk tovább most is, mert hogy Meghan Trainor érkezik a Getting Girl-el, illetve hamarosan meghallgathatjátok majd Lemon Pralát és a Kertes házat is. Ne menjetek sehova!

0: hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A Little Bit White szólt Sophie and the Giants-dala itt a Forrás Rádióban, mindig veled, csak slágerekkel. És képzeljétek el, hogy ezen slágerek között most például a közlekedési információkat halljátok, ugye nagyon nem lepődtetek meg, hiszen a Szignál is erre utalt. A Budapest felé vezető oldalon Tata és az M0-ás között terelésben autózhattok még mindig, a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülnötök. Jelenleg Tata és Tatabánya között a 60-as kilométernél terelésbontás miatt a leálló sávra terelik a járműveket. A Budapest felé vezető oldalon az egy sávra szűkült pályaszakaszon jelenleg nagyjából 4-5 kilométeres torlódás van. Kitartást mindenkinek. Ha közlekedési információkat szeretnétek továbbítani rajtunk keresztül, akkor azt megtehetitek 0620 978 978-et. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat!

0: Csak slágerek itt a Forrás Rádióban, és ezen slágerek között természetesen folytatjuk a leges-leges legjobbakkal. És képzeljétek el, hogy a következőkben például egy olyan dallal találkoztatok, amelyet szerintem nagyon jól ismertek, lehet is énekelni velünk együtt. Ordinary címer ugyanis Alex Warren van itt.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hype és Shamia Battles és a 7 Seconds, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig itt a Lerandi és a hírek után Loi és a Get Lucky fog feltűnni, mutatom.
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 4 óra előtt járunk 3 perccel. Elrendelte a nyomozást a rendőrség az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében. Varjunk a Szabadban címmel rendeznek programot Tatabányán. 4 témában lehet nevezni a Cinemira Film Fesztivál videó versenyébe. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taler Andreától hallják. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében, közölte az MTI megkeresésére a BRFK kommunikációs osztálya. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter múlt hét kedden jelentette be, hogy feljelentést tett tárcája elődje a Kulturális és Innovációs Minisztérium által 3-szoros áron vásárolt játékmotorok ügyében. A bekért adatok alapján a jellemzően bölcsödékben használt kisebb motorokat 16.470 forintos, a nagyobbakat 14.940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6.000 forint között mozog, írták. A BRFK közölte azt is, hogy az MTI megkeresésére küldött válaszukig gyanúsítotti kihallgatás nem történt. Varjunk a Szabadban címmel rendez programot Tatabányán a Forgó Orsók Foltvarró Klub és a Puskin Művelődési Ház. Az esemény június 20-án délelőtt 9 órakor kezdődik, az ingyenes foglalkozáson bárki szabadon részt vehet, eszközöket a szervezők biztosítanak. Vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat június 20-án Esztergomban a Mesekuckó játszótéren. A délelőtt fénypontja a kismotoros felvonulás, amely 11 órakor indul, ezért érdemes otthonról hozni a kismotort, biciklit vagy rollert. A felvonulás előtt és után játékos feladatok, ügyességi kihívások várják a gyerekeket. A jó hangulatról a hangemberek zenekar gondoskodik, így a mozgás és a játék mellett zene is színesíti a programot. A délelőtt 10 órakor kezdődő program ingyenes. 4 témában maximum másfél perces filmekkel és videóklippekkel lehet nevezni az idei Cinemira Film Fesztivál videóversenyébe a 20 éven aluli fiataloknak. A szervezők mai közleménye szerint a fesztivál versenye lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok kreativitásukat szabadon engedve a számukra legégetőbb kérdéseket dolgozzák fel filmes formában. A 4 választható téma a mesterséges intelligencia, az iskolai zaklatás, az identitás keresés és a kedvenc zenék. A nevezési határidő mind a 4 kategória esetében szeptember 13-a. A nevezéseket a Cinemira videóversenykukac@gmail.com címre várják. További részletek a fesztivál honlapján a www.cinemira.hu linken olvashatók, áll a közleményben.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is napos idő lesz, amit néha takarhatnak el fátyol és gomoly felhők. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, ezen a délutánon is veletek leszek, és hozom nektek a slágereket a második fél időben is, mint ahogy ezt teszem egyébként minden egyes hétköznap. Úgyhogy most is eképpen megyünk tovább Loival, és a Get Lucky-val pedig már is indítunk, ahogy azt ígértem nektek. Ne menjetek messze.

Ti a Forrást hallgatjátok teli slágerekkel, és természetesen ezeket a slágereket folytatjuk most. Természetesen még mindig ezek közül válogatva, a legjobbak közül, és hogyha már a Wachowski Live-ot, Alcazart és Separon megemlítem, akkor ebben a sorban bőségesen befér Regan Lili és Sara közöse, a Dreamin is.

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

progression of the groove.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Vikidár Gyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyet még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap. Végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, és kérem szépen, ebben az esetben is erről van szó. Nincs Antan után járunk amúgy, kicsit hálidéjeztünk 11 évvel ezelőttről, viszont ahhoz, hogy elkapjuk a tempót, hát a közlekedési információkat is ismernünk kell. Jelen pillanatban az M1-esen mondhatni, hogy a helyzet nyugodalmasabb, és nem annyira vészes, mint amennyire szokott lenni, de azért Bicske után érdemes ott is torlódásokkal számolni, úgyhogy azért teljesen tökéletesnek sem mondható. Viszont ha már a Catch-ről beszéltem, akkor Kossin abszolút aktuális, ő érkezik most.

0: The Wanted, Glad You Came, itt a Forrás Rádió, mindig veled, csak slágerekkel, továbbra is a délutáni csúcsot hozzá nektek, és persze az infókat is. Andi jön a hírekkel, aztán pedig innen folytatjuk, mégpedig Ed Sheerannel jön mindjárt a Little Mar, mutatom!
1: A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Köszönjük szépen!
4: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
5: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra előtt járunk 3 perccel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a karate edzőt, aki felrúgott egy kis fiút a szolnoki kalandparkban. Megalakult a Magyar Jazz Művészek Fóruma, faápolási munkákat végeznek Esztergomban. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. A szolnoki járásbíróság 1 év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban 2024 nyarán. A döntés nem jogerős. A.T.R.-t védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt ítélték el. A bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezet megalakulásával egy időben nyilvánosságra hozta a Magyar Jazz helyzete és fejlesztési irányai című stratégiai dokumentumát, amely átfogó képet ad a hazai jazz élet jelenlegi helyzetét, kihívásairól és a műfaj jövőjét érintő fejlesztési javaslatokról, közölték a kezdeményezők az MTI-vel. A Magyar Jazzművészek Fóruma nyitott szakmai közösségként kíván működni. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazz vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. A szervezet által kidolgozott stratégiai dokumentum teljes változata a magyarjazzművészek.hu oldalon érhető el. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban a Bánomi óvoda, illetve a Béketér 48 A/B mellett. A munkát június 19-én 8 és 13 óra között végzik el. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a fent jelzett intervallum betartására. A kivitelezés az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással is jár, kérik a lakosság megértését és türelmét. Könnyű zenei koncertekkel, street food különlegességekkel és színes családi programokkal várja az érdeklődőket a Plac június 19-én és 20-án Tatabányán. Az Árpád téren és a Megyeháza téren olyan fellépők szórakoztatják a közönséget, mint a Péter Fibori és Love Band, Péli Barna, az Elefánt, a Balkán VIP, a Jó Világ van és a Blue Cold Jalapenos. A fesztiválon a koncertek mellett gasztronómiai különlegességek, kézműves vásár és vidámpark is várja a látogatókat.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő lesz, amit időnként ugyan eltakarhatnak fátyol és gomoly felhők, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, sziasztok, szép délutánt mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És ebben az órában is folytatjuk majd a legjobbakkal, sőt, mi több nem is annyira majd. Most azonnal bele is vágunk, hiszen kiváló muzsikákkal készültem nektek erre az órára is. De hogy ki jön még? Hát természetesen, ahogy ígértem, rögtön Ed Sheerannel kezdünk. Itt van a Little More.

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Stick Figure, Angels About Me, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. És természetesen folytatjuk ezen sláger hullámot, egy kis nyári frissítő mondhatni a Wiz DMC, illetve Lia is itt készülődik, viszont ha már nyár, akkor well hello, és akkor a Hyper Summer.

Forrás Rádió, csak slágerek, Wiz DMC, Wiz & Honey és a Show Me Love, ti pedig a Forrást hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel. Samarosan pedig érkeznek még a közlekedési infókra a kikukkantásaink is, előtte viszont Nico Santos-szal többek között. Folytatjuk, a Rooftop érkezik, illetve itt lesz még a Sun Came Up, ez már Sophie Tucker és John Summit közösen.

béke, csend és nyugalom honol, legalábbis egyelőre úgy tűnik, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez most már azért a nap vége felé haladva is így marad, és nagyon remélem, hogy ezen nem változtat semmi sem. Viszont ha nektek a közlekedési információtok van, akkor ne felejtjétek azt eljutatni hozzánk, mi pedig nagyon szépen megköszönjük, ha itt tesztek. 0620 978 978, továbbra is változatlanul az SMS és a Viber számunk. Akik pedig most következnek, az például Damien a David, vagy éppen Eva Max, elhette pedig ez Nora and Pure, a Tears in Your Eyes. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light upon your face, you gave it

Ava Max és a Million Dollar Baby itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. A következőkben pedig megyünk tovább, mégpedig a Best Day of My Life című dallal és a Balkán fanatikkal is, de egyben persze el is köszönök tőletek, hiszen mára véget ért a délutáni csúcs. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszi a megtisztelő figyelmet, a mikrofonnál Bálint Lászlót hallottátok az elmúlt 4 órában, a következő 2-ben pedig Zimmerer Tamást kapjátok majd a charterrel, hogy aztán DJ Bóli váltsa őt, természetesen, ahogy azt megszokhattátok a hétfői Light Sessionnel, úgyhogy Bóli is érkezik majd hamarosan. Ezt kívánok nektek, kellemes időtöltést és további kellemes rádiózást. Minden jót nektek! Ciao, ciao!

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét. Karbantartás miatt változnak a betegutak a Tatabányai Kórházban. Vers találkozóval emlékeztek Latinovics Zoltánra Balatonszemesen. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét. A tervezet elérhető a kormány honlapján. A tervezet szerint a 2026-27-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1-e kedd, utolsó tanítási napja pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2027. január 22-éig tart. A 2026-27-es tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Bevezetnek egy új témanapot, Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14-e és 25-e között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetenciamérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát. További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi 6 helyet csak 5 munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák önkormányzat jogosul dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. A Tatabányai Szent Borbála kórházban ütemezett karbantartási munkálatok miatt a sürgősségi betegellátó osztály június 17-én szerdán 12 órától átmenetileg a H épület földszintjén a korábbi laboratórium helyén működik. Az SBO megközelítéséhez ettől az időponttól kérik, hogy a H épület főbejáratát használják. Balra fordulva a büfé mellett elhaladva található az osztály ideiglenes bejárata. A tájékozódást betegirányító kollégák, valamint információs és irányjelző táblák segítik majd. Az SBO ideiglenes átköltözése miatt a kijelölt mentő útvonal a H épület földszinti folyosóján halad keresztül, ezért ezen a területen június 17-én reggel 7 órától várakozni tilos. Az itt található traumatológiai, ortopédiai, gastroenterológiai, endoszkopos és urológiai szakrendelések továbbra is a megszokott rendszerint működnek. További részletes információt ezzel kapcsolatban a kórház honlapján és közösségi média felületén találnak. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Június 19-én pénteken a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel 19 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenes. Vers és prózamondók országos versenyével tisztelegtek az 50 évvel ezelőtt elhunyt Latinovics Zoltán emléke előtt Balatonszemesen a hétvégén, tájékoztatta a szervező Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete az MTI-t. Azt írták, hogy a Latinovics Zoltán művelődési házban 31. alkalommal megtartott Latinovics versmondó találkozó és versenyen 2 napon át fellépő felnőttek és középiskolások 3 művet adtak elő a magyar költészet klasszikus 20. századi és kortárs alkotásai közül.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült, gyengén felhős idő lesz, 22 fok lesz a maximum, ami az esti órákban 15 fokig csökkenhet. Holnap az előrejelzések szerint napos idő lesz, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 24 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

20. héten Justin Bieber, és persze, hogy a Daisies. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. A következő órában már itt lesz veletek Olivia Rodrigo és a Good For You. Nem is olyan régi adal, ugye? Line Session lesz, még mielőtt kérdeznéd, DJ Bóli 2 órájával természetesen. Előtte mindenképpen regélek például Daráról, hogy ki is ő, de nem Daráló, hanem Daráról. A Bangaranga, ez a dal csatolandó hozzá, és persze az Eurovíziós Dalfesztivál. Itt lesz Ray is, aki a Where Is My Husband-et énekli, na megtalálkozhattok majd a Faithless-szel. Addig pedig legjobbjaink, Kygo és Dan Timinski újdonsága, elsőként pedig Olivia Dina blogban a Man I Need nyit, mert hogy a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel, jó?

0: tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.
1: Akinek fáj még

A 18. a BTS és a Swam. Charter, Európa élistő Tamás egészen 8-ig együtt. Jön a New Religion. Na, ebben a dalban a Faithless kiemelkedő szerepet tölt be, hogy miért, azt mindjárt megtudjátok. Képzeljétek be, elsős infók szerint a formáció egy elképesztő monumentális látványvilággal és új köntösbe öltöztetett himnuszokkal turnézik Európa szerte. Bár a felejthetetlen frontember Maxi Jazz 2022-es elvesztése mély sebet hagyott a rajongókban, a banda a legújabb Champion Sound albumával és a fellépésekkel az ő emléke előtt adózik, és a kritikusok szerint a zenekar energikusabb, mint valaha. Nos, a Faithless rögvest, BB Rexa pedig mellettük, a New Religion érkezik,

Ha a dallamoknak rangsora lenne... Ja, várj! Pont ezt csináljuk! Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással!

A 14. helyen Madonna és Sabrina Carpenter a Bring Your Love repült felétek. Ez a charter persze, a lista a hétköznapi 6 és 8 óra között találkozol ezzel a programmal, ma éppen az európai erősön van terítéken. Jöjjön egy csaj, aki elmenekült a Rivalda fény elől az Instán, hogy ki is ő? Hát persze, hogy Ray, akinek a Where is my husband című slágert köszönhetjük. Egy érzelmes pózban jelentette be a rajongóinak, hogy a monumentális 54 állomásos világ turnéja után, amelynek keretében egyébként egymás után 6-szor töltötte meg csordultig a londoni Oxygen, alias O2 arénát, szóval teljesen bezsongott és kimerült. Azt írta, miután egymás után 54-szer énekelte a legdurvább könnyeztető slágereit, sürgősen vissza kell térnie a földre. És hogy mit is tett? Kérem, autóba pattant a kutyájával, és meg sem állt a vidéki vadonig. Hát gondolom, odáig, ahol még internet sincs. Én biztos így tennék. Ő jön, Ray, a Where is my husband az európai listán, a 13.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei. Zárva lesz pénteken a Tészol ZRT központi ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, már is hozom az esti hír összefoglalót. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának mai ülésén, ahol az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Ósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszéléseket és kétoldalú egyeztetéseket folytattak a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján az MTI-vel. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban, ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 tűrhető. Mindössze 4 kapott kifogásolt minősítést. A vízminőségi kategóriákban nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely, többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges 4 éves adatsorral, de a víz minőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A tavalyi szezonban 5 új fürdőhely létesült, közölte az NNGK. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Síkvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új, a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata a megszokott rendszerint reggel 7 és délután 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. Horváth Krisztina Arcok című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket június 19-én pénteken 18 órától Esztergomban a Kisduna sétányon található a Korzóban. A tárlat az emberi arcok sokszínűségét, kifejező erejét és történeteit állítja középpontba. A kiállításon Horváth Krisztina alkotásain keresztül ismerhetik meg a látogatók az Arcok című sorozatot.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült, gyengén felhős idő lesz, 22 fok lesz a maximum, ami az esti órákban 15 fokig csökkenhet. Holnap az előrejelzések szerint napos idő lesz, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 24 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, lévő hétfő, persze, hogy az európai kedvencekkel, no és a visszatek rovattal is, rögvestően Olivia Rodrigo a Good For You-val, találkozol DJ Bolival majd a Light Session 2 órájában, 8 és 10 között, előtte pedig tuti, hogy hozom neked darát, akinek a Bangaranga című dalt köszönhetjük. Bulgária, Euróvíziós Dalfesztivál, na megvan, ugye? Addig viszont Olivia Rodrigo tuti énekel, Harry Styles pedig most kezdi a blokkot az American Girls című új dalával. Ez a 9. Én Zimmeler Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol.

A nyolcadik Olivia Rodrigo és a Drá Deed, a hetedike Sam Fender, valamint Olivia Dean közös a Rémi repült feléd. Ez a Forrás Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz. Minden hétköznap találkozhatsz ezzel a programmal. Mondom már is a menetrendjét. Hétfő Európa, ez van ugye ma a kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az európai listát, 2021 legyen a dátum, nem is repülünk olyan sokat. Abban az évben Olivia Rodrigo dala volt az első. Ime, itt a Good For You.

hatodika héten Michael Jackson és jó, hogy a Billie Jean, ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter, köszi, hogy itt vagy, Zala Larson penderítem ide, a Los Lágy-

negyedi, Dara és a Bangaranga. Ez az Európa Elista, köszi, hogy itt vagy. Nos, Dara az a bizonyos vadoszlány, aki az iménti brutális klub himnuszával tarolt az Euróvíziós Dalfesztiválon, és jól megnyerte a trófát Bulgáriának. Azonban a csillogó trófa mögött elképesztő emberi dráma zajlott, amiről nem oly rég rántották le a leplet. A 27 éves énekesnő elárulta, hogy amikor bejelentették a részvételét, olyan brutális szorongás tört rá, hogy órákig remegett az ágyában. Annyira megrémült a ránehezedő nyomástól és népszerűségtől, hogy kétszer is megpróbált teljesen visszalépni a versenytől, hogy megvédje a mentális egészségét. No hát, hogy ez most igazi, avagy sem, csak így utólag gyorsan elregélem, hogy sajnáljatok picit, simán előfordulhat. Daram az imént a Bangarangával, ami pedig a folytatást illeti a harmadik helyen Alex Warren, és persze,

második, a Tame Impala és Gianni Kollab Dracula. Tóforrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ma éppen az európai listával. Maradj mindenképpen, mert hogy az első helyhez értünk, ebben a pozíció

0: Az első ezen a héten. Nicki Minaj és Justin Bieber, a Beauty and the Beat volt a tiétek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Jövök holnap egy újabb adaggal, érkeznek majd az amerikai kedvencek. No és itt lesz Taylor Swift is. Lehet, hogy van egy kis hátszele valakinek miatta. No, remélem, hogy csak egy mézes madzagot húztam el. Holnap hozom a történetet. Addig is tessék jónak lenni, nem sikerül akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5 pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Tatabánya harmadik alkalommal is elnyerte a humanitárius település címet. Két napon át a gyerekek vették birtokba Komáromot. A kihelyezett véradások helyszíneiről és időpontjairól több helyen is tájékozódhatunk. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. június 15-én hétfőn. Tatabánya harmadik alkalommal is elnyerte a humanitárius település címet. Az elismerést a Magyar Vöröskereszt humanitárius települések találkozóján adták át, amelyet idén Somogy vármegyében két helyen rendeztek meg, közölte Tatabánya a közösségi oldalán. A programot a Magyar Vöröskereszt szervezte, az idei találkozó a 14. volt a sorban. A humanitárius települések közösségéhez ma már 86 település tartozik. Tavaly Tatabánya adott otthont a találkozónak a Tulipános ház. Ennek köszönhetően egy éven át a város őrizhette a program vándorbotját, amelyet idén két helyre vittek tovább, átadva a stafétát a következő házigazdának. A humanitárius település cím azoknak a településeknek az elismerése, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a segítségnyújtásra, a rászorulók támogatására, az önkéntesség erősítésére és a helyi közösségek humanitárius tevékenységére. A cím mögött folyamatos munka áll, önkormányzati, intézmény, civil és önkéntes szereplők együttműködése. Tatabánya számára nagy megtiszteltetés, hogy harmadik alkalommal is méltónak bizonyult erre az elismerésre. A cím újbóli elnyerése azt is jelenti, hogy a város 5 éven keresztül jogosult használni a humanitárius település megnevezést, és a település jelző tábláknál is elhelyezheti az ezt jelző

0: vármegyei szervezetének igazgatója.
1: Több oldalon is lehet tájékozódni, a www.véradás.hu oldalon, az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán, ahol egyébként regisztrációra is van alkalom, és a közösségi oldalainkon is. A Facebook oldalunk, ez a Komárom-Esztergom vármegyei oldal, napi szinten jelennek meg a véradási helyszínek.
0: Az esztergomi rendőrök június 5-én a 117-es úton állították meg azt a férfit, aki a megengedett 90 km per óra helyett 146 km per óra sebességgel hajtott. A rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a szabálysértővel szemben, mely pozitív értéket mutatott. Kiszállították a járműből és egy kábítószerfogyasztáshoz használható eszköz esett ki az öléből. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a sofőrnek nincs vezetői engedélye, mivel korábban bevonták, továbbá egy másik kapitányság körözte bűncselekmény elkövetése miatt. A járőrök előállították a 46 éves férfit az esztergomi rendőrkapitányságra, ahol a droggyors teszt THC-ra pozitív lett. Kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki a nyomozók, beismerte a bűncselekményt, eljárás indult ellene. V. Tiborral szemben az itasvezetés miatt 50 ezer, gyorshajtás miatt 100 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás, az ittas és vagy bódult vezetés, valamint a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása nem csak a sofőr, hanem minden közlekedő életét veszélyezteti. A felelős döntés mindig az, ha tiszta fejjel, a szabályokat betartva ülünk volán mögé, közölték a polisz.hu oldalon. Május 31-én nagyszabású gyermeknapi programokkal várta a kicsiket és nagyokat a Komáromi Kulturális Kft. A Jókai Ligetben, amely erre a napra valódi mesebirodalommá alakult át. A színpad előtti tér már délelőtt 10 órakor zsúfolásig megtelt, hiszen a színes program kavalkádot Kalapja Kap koncertje nyitotta meg. A kínálat rendkívül sokszínű volt, a gyerekek kipróbálhatták az airtrack szőnyeget, a Komáromi Tolna Baranta tagjainak segítségével megismerkedhettek az íjászat alapjaival, de nagy népszerűségnek örventek a nerfjátékok és a hatalmas ugrálóvár is. A nap egyik fénypontja a Miénk a Színpad program volt, amelyben bölcsödések, óvodások, iskolások, valamint helyi civil és sportszervezetek mutatkoztak be színvonalas műsoraikkal. A nagyszámú közönséget a színpadról köszöntötte dr. Árvai Nikolett országgyűlési képviselő és dr. Molnár Attila polgármester is. A Ligetben számos kézműves foglalkozással készültek a helyi civil szervezetek, köztük a Komáromi Nőklub, a Komáromi Nyugdíjas Egyesület és a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők. Emellett jelen voltak a mentőszolgálat, a rendőrség, a Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Alapítini Szépségszalon, a Klapka György Múzeum, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Társas Kamara munkatársai is. A nap folyamán koncertet adott a Manó Swing és a Verona Kiegyüttes, míg a BAB Társulat látványos, mozgalmas és interaktív báb előadással szórakoztatta a közönséget. Június 1-én a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház udvara telt meg gyermekzsivajjal, a gyerkőcnap alkalmából egy egész délutánon át tartó űrkaland várta az érkezőket. A résztvevők találkozhattak űrlényekkel, megismerkedhettek a bolygókkal és a galaxisokkal, valamint számos élményfoglalkozáson vettek részt. Zsédenyiné Horváth Krisztina, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője elmondta, hogy a rendezvényen több helyi civil szervezet és intézmény is képviseltette magát, köztük a Jókai Morvárosi Könyvtár, a Híd a Közösségekért Egyesület, a Szőnyi Nyugdíjas Klub és a Szőnyi Kulturális Egyesület, számolt be a komárom.hu. Vár minden érdeklődőt végzős növendékei záró hangversenyére Esztergomban a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola június 16-án kedden 17 órától a Reményi Károly hangversenyteremben. A koncerten a zeneiskola végzős növendékei mutatják be tudásukat és az elmúlt évek munkájának eredményét. A hangverseny egyben fontos mérföldkő is számukra, hiszen tanulmányaik lezárásaként lépnek közönség elé. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. És végezetül sport, tovább erősíti keretét a Dorogi FC a következő szezon előtt, újabb érkezőket jelentett be a klub. A Dorogi labdarúgó csapat ezúttal Schildkraut Krisztiánt és Kövesdi Pétert szerződtette, akik komoly NB-s rutinnal rendelkeznek. Kövesdi Péter a Mosonmagyaróvár alapemberének számított, az irányító középpályás, aki a széleken is bevethető tagja volt a tavalyi bajnok kékfehér csapatnak. Kövesdi korábban az NB2-ben a PMFC színeiben is megfordult, valamint a MOL Fehérvárnál az első osztályú csapat keretébe is bekerült. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. június 15-én hétfőn. További jó rádiózást kívánok!

0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Esti mese helyett Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session! Este 8-tól 10-ig!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Let's get down to business.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
2: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: A legismertebb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Akinek

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
2: Nem vagyok más, mint egy...

azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!